0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Haladékot kapott a főváros a befizetésre, megérkezett az év első nagy hőhulláma, illetve lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Délpesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben készüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. Jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Kovács Bende Gúz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelezi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan színeken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Vasárnap általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar. Délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait, méghozzá olyan alkotókkal beszélgetek, tudják, akik így vagy úgy hatással vannak a kulturális életre. Szilasi Balást köszöntöm nagy szeretettel, akivel még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, jaj, de jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. Nagyon örülök neked, színművészként is örülök neked, meg az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeum?
2: Múzeumi kiállító
1: hely. Tér vagy hely igazgatóját. Úgyhogy abszolút a kultúra elkötelezettél lovasa vagy, és itt a helyed ebben a műsorban. Elképesztő csoda dolgokkal készültök ám.
2: Bizony. Először is hadd köszönjem meg, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy
1: örülök meghívást. Örülök neked, de tényleg örülök.
2: Tényleg örülök, mert egyszerűen egy kicsit úgy érzem, hogy ezáltal picit teret tudunk adni, és figyelmet.
1: Hát mi boldogan adunk minden olyan kezdeményezésnek teret, ahol ebben az elgépiesedett világban, ahol már egyébként a barátok is üzenetben tartják a kényelmi szempontokból a kapcsolatot, ahol van közösségépítésre lehetőség, már pedig egy művház, az még az én gyerekkoromban is az volt, és valószínűleg az is marad.
2: És igyekszünk ezt tartani is tovább.
1: És én pont azon gondolkodtam, amíg vártalak ide téged, hogy azért egy nagyon komoly hídépítő vagy ebben a szerepben. A színészként is az vagy, meg voltál, de hát az igazgatói székben meg még inkább, mert a múltat kötöd össze a jelenlel, és építed a jövőt, mert ha te nem adsz teret ennek, vagy ti nem adtok teret, akkor hogyan?
2: Akkor ki.
1: Igen, hogyan találkoznak. De ez sok lábadra igaz egyébként, tehát amit hozol a színészi elkötelezettségből, meg a misszióidból, az valahogy most mind találkozik egyszerre.
2: Igen, hál' Isten, így van. Azt gondolom, hogy most egy picit hivatalosan, és más, amikor az ember civilként szervez, vagy saját cégében, most egy picit talán hivatalosabbá vált, mint intézményi szinten, vagy keretein belül tudom ezt folytatni. És azt gondolom, hogy most ez így egyre nagyobb és szélesebb körben teret is kap. Mondhatnám ugye, hogy én szeptember 1-ével léptem pozícióba, és kezdtem meg a vezetői pályát itt Isaszegen. Mindjárt, ahogy elindítottam 1-ével, szeptember 1-ével pozícionáltam a gyerekprogramokat, ami nagyon fontos számomra, hiszen mint kultúrház ugye minél szélesebb körben közösségépítése a cél, nyilván is összefogjuk a fiatalokat és az időseket. És hát nyilván minél több programot és kultúrát szolgáltassunk. Úgyhogy hál' Isten, például ősszel már nagyon nagy sikerrel dupla teltházzal indítottunk gyermekszínházi bérletet.
1: Én nem is nagyon hallottam nagy sikere. Van ilyen?
2: Bizony.
1: De jó. Jó, hát nyilván a gyerekszínházaknál oké, de hogy pont egy művházban ilyet
2: bizony.
1: Lehet.
2: Igen.
1: De jó.
2: Hát ha dicsekedhetek vele, én így is kezdtem el, és ezzel kezdtem felépíteni, és kvázi összefogni így a gyerekeket különböző városban, ugye Mohácson indulva 2010-ben, mivel saját társulataink is vannak, ugye együtt dolgozunk Kovács Robival, a kölyök időből még ismerhető, a mi generációnk ide ismeri, ugye több társulat, három társulattal is dolgozom, Szépernő Színház, Szinovár Gyula, Apolló Színház, Heidinger Zoltán, és gyakorlatilag kitaláltam egy tantervre épülő programot, olyan anyagokat dolgoztunk fel, ami kötelező vagy ajánlott olvasmány. És ezt ugye színpadra vittük, és elindultunk Mohácson, aztán Bonyhádon, Százhalombattán, Gödöllőn, Dunakeszin, voltunk Pécsen, ott is volt egy időszak a nevelési központban, és itt több városban is mondhatni, hogy nagyon nagy sikerrel, tehát dupla, tripla teltházak.
1: Hát gondoljunk bele, mennyivel könnyebb így befogadniuk a
2: bizony,
1: kötelező bizony, olvasmányt. Bizony.
2: Hát itt tényleg nagyon sok minden szerepelt, ha az alsósokról beszélünk, akkor bár ötödikes anyag a kisherceg, de meg tudtuk csinálni ugye zenés feldolgozásban, mind a kicsiktől kezdve a nagyobbakig, Mátyás király ugye az igazságos, tehát itt olyan nagyon jó kis történeteket tudtunk feldolgozni, színpadra vinni, amit a mi generációnk még olvasott, tanult, láttuk, ebben nőttünk fel. Ezek a klasszikus, mert de hát mondhatnám a Ludas Matyit, Pinokkiót, tehát sorolhatnám. Mm. Nagyon sok volt olyan év, amikor konkrétan 50 gyerekanyagot tudtam mozgatni. Külön még elkezdtem ráépíteni az ifjúságot is, hogy megszólítsuk és behozzuk. Csináltam egy Csimota bérletet, ami a kicsiknek szólt, egy Grund bérletet, ami pedig a felsősöknek, középiskolásoknak. Ott pedig igazából már a két felvonásos anyagok és műzikerek szerepeltek, Tom Sawyer kalandjai, Két Lotti, Huckleberry Finn kalandjai, tehát nagyon sok műzikelek, egri csillagok.
1: Ilyenkor egy nagyon széles a, nagyon, azt látom, igen, a merítés.
2: Mondhatnám, mesélhetném.
1: Oké, okay, de hogy ilyenkor az osztályközösségek, vagy a csoport közösségek ezekből a csoport pénzekből állják a bérletárat?
2: Ezt én akkor összeadják? Annak idején úgy kezdtem el, hogy a Mohácson bementem, megkerestem azokat az intézményeket, ott egy picit előnyt élveztem, hiszen én Mohácsi lévén azért ismertem az ottani iskolákat, vezetőiket, és ugye megkerestem, és összeállítottam ugye még egy nagyon jó kis anyagot, 4 előadásról, egy programot, és annak ugye volt egy bérletára, és mindenkivel leültem megbeszélni, a tankerület vezetővel is.
1: Aha.
2: És gyakorlatilag sikerült úgy.
1: Hát ez egy komoly összefogás.
2: Hogyne, hogyne. És koncentráltan bevittem őket ugye az ottani művelődési házba, a Kossuth Filmszínházba, és ugye innen indult el ez a történet.
1: De látod, ez működött Mohácson, most működik is a Szeged.
2: Erre alapoztam egyébként, hogy az idő folyamán most már 10 éve gyakorlatilag ez tényleg nagy sikerrel működött mindenhol. Tehát mindenhol.
1: Jól érzed magad most is a Szegen?
2: Nagyon. Nagyon. Nagyon. Azt érzem, hogy bár én a családdal amúgy is Gödöllőn telepettünk le, azt érzem, hogy egy olyan kis város, ahonnan én indultam. Mohács az egy jelenleg egy 18 000-es lélekszámú város, Isaszeg pedig 12. Tele van közvetlen emberekkel, hagyományőrző, hagyományokat ápoló emberekkel, ugye Mohács is, ha mondhatom azt, hogy sokszínű, sok nemzetiségű város. Igen, igen. Sorolhatnám a busajárástól, a sokat szoktak, stb. Tehát, hogy ugyanez megtalálható. Hihetetlen az, ahogy az ember közlekedik, azt már eleve nagyon szeretem, hogy egy zöld övezetben, zöld környezetben vagyok. Hogy mindenki közvetlen. Onnan éljöttem, ez olyan természetes. Igen. Én ebben nőttem fel.
1: Na, de hogy az is természetes, hogy nyitottak a kultúrára?
2: A nyitottság megvan, azt kell tudni, hogy Isaszegnél egy picit alvó város. Meg kell mozgatni. Azt lehet mondani, hogy az utóbbi években, bár én ott nem tevékenykedtem előtte, hogy, de így köszöntöttek, hogy egy picit nehéz őket kimozdítani. Én azt gondolom, hogy most, ahogy megyünk és csinálunk azért rendezvényeket, nagyon sokan jelzik, hogy nagyon jók a programok, hogy tök színvonalas is, és tetszik nekik. Még nehezebben indulnak és mozdulnak ki. Tehát, hogy
1: úgy ez érzem, a feladat.
2: Persze, ez most egy feladat, de ugyanígy jártam Bonyháddal. Tehát amikor Mohács után léptem Bonyhádra, olyan érdekes, hogy hasonlóan, szintén most Bonyhád is egy 12 000-es város, hogy amikor elindítottam a gyerekbérlet, az jól működött, mert nekem az intézményi rendszert nagyon jó volt, egyszerű volt összefogni. Egyébként ott volt a kulcsa, ha már beszélünk róla, hogy egy intézményt megszólítani, megfogni, ahol a nevelő nekem nagyon sokat segít, összefogja a gyerekeket, és akár iskolai vagy évfolyami szinten, ha felsős vagy alsós, összeszedték a pénzt, kvázi megvették ugye a bérleteket, összefogták, elhozták és hazavitték a gyereket. Innentől kezdve nyilván az még érdekesebb volt, ha délelőtt volt előadás, és én ezt igyekeztem úgy összeállítani, hogy a kicsiknek, főleg ha óvodát is, mert az óvodát is sikerült összefogni. Az óvodát ugye még délelőtt, mondjuk 10 órakor, hiszen délben ők esznek, délután alvás van, tehát igen, őket igen, már nem igen tudod mozdítani, de hogy utána már ráépíteni még a délelőtt is a kora délutánra az alsósokat, vagy akár a felsősöket. És nyilván a gyermek, hogy ne iskolába legyen, hát természetesen azért ezzel motiválni lehetett. Az még egy plusz dolog volt, hogy tényleg próbáltunk iskolai anyagra építeni. Uh-huh. Tehát olyan anyagokat elhozni, megmutatni nekik, ami én azt gondolom, hogy előnyükre válik.
1: Na de mi lesz a felnőttekkel?
2: Mohácson ez is elindult, tehát 2012-ben elindítottam ott is a felnőtt, nem is elindítottam, inkább úgy mondom, hogy átvettem, és hál' Isten az gyakorlatilag most már több éve teltházzal működik, tehát elfogyott a tavasszal, vagy lement a bérlet, kiadtuk a következő évadot, és nyára már megvásárolták. Én onnan ezt egyébként tovább vittem Bonyhádra, ott 6-7 éve indítottunk el Vörösmarty bérletet, és hál' Isten most ott tartunk, hogy nem egy, hanem még ráindítottunk egy mini bérletet tavalyi évaddal, és az is elfogyott.
1: Az is.
2: Tehát szokták mondani erre, hogy táblásház.
1: Uh-huh.
2: Úgyhogy nagyon jól működik. Én ezt nagyon szeretném mind átemelni, áthozni ide is a Szegre. Úgy gondolom, hogy gyerek szekcióval már nagyon jól nyitottunk, és tényleg dupla teltházzal működünk is. Igyekszem bevonni a környéket is, Pécelt, Dányt, akár Kistarcsát, Nagytarcsát.
1: Ezt akartam pont kérdezni, azért hogyne. Sok minden van a
2: hogyne.
1: Környezetben.
2: Van. Itt egy, ami nehézség, van olyan része, ahol nehezen tudják megoldani az utazást, pláne, bár nincs nagy messzeség, uh-huh. vagy távolság, de azért buszokkal kell megoldani. Nem mindig tudják megoldani azt, hogy közvetlen olyan járat jöjjön, bérelni kell akkor buszt. Ugye értem. Az megint drágítja, de nagyon jól működik a kommunikáció Péccel, a polgármester asszonya, tehát leültünk, beszéltünk vele is.
1: Tehát teszel érte ez a lényeg.
2: Hogyne.
1: Az, hogy milyen a program, az befolyásolja?
2: Hát hogyne. Persze.
1: Tehát nem akármit vesznek meg a bérlettel, hanem konkrét előadásokat.
2: Igen, konkrét előadásokat. Tehát ugye a gyerekbérletnél most itt a Mátyás király, a dzsungelkönyve, ezek általában nyilván a korosztálynak megfelelő 1 órás, 50 perces zenés mesejátékok. Csinálunk óvodai előadást is, tehát külön rányítottam az óvodásokra is, hogy legyen egy-egy báb előadás, uh-huh. ugye nagyon szeretik, és ott azért egy 30-40 perces bábos előadásokat láthatnak. Most elindítottunk egy ifjúságit, őt még nem mertem kifejezetten bérletre emelni a dolgot, mert azt gondolom, hogy picit meg kell mutatni, fel kell mérni uh-huh. azt, hogy milyen igény van, de például tavasszal a Koldus és Királyfival nyitottunk, és össze pedig a Tom Sawyer kalandjai lesz, ugye ezek 2 felvonásos előadások. Uh-huh. Én bízom benne, hogy őket is meg tudjuk szólítani, de ősszel, amikor én elkezdtem, akkor azért a gyerek mellett az ifjúságot is próbálkoztunk és megszólítottuk, és hál' Isten ki tudtuk azért úgy hozni az előadást. Egyébként a Karinti tanár úr kérem volt. Uh-huh. Ezt egy 70 perces ifjúsági előadást csináltunk, és estében pedig egy 2 felvonásos nagyszínházi előadást csináltunk a felnőtteknek.
1: De kikkel?
2: Ez az Apollo Színház volt, uh-huh. amit már említettem is, ugye, hogy gyerek és nagyobb előadásokat is csinálunk. Heidinger Zoltán a társulat vezetője. Visszatérve a kérdésedre, nagyon fontos, így van, hogy milyen előadásokat és milyen színvonalú előadásokat csinálunk. Azért nálunk, hál' Isten, akikkel dolgozom, sajnos nincsen töménytelen pénz, nem áll rendelkezésre, de nagyon erős, nagyon jó feldolgozású darabokat csinálunk, díszlettel, jelmezzel, és nagyon sok esetben zenés. Ami azért fontos, mert valljuk be, ha nem jól nyúlnak egy-egy darabhoz, az lehet unalmas. A gyerek unja. Ott túl 50 percet.
1: Meg az sok pénzért is lehet unalmas.
2: Hát ez így van.
1: Nagy
2: így
1: költségből.
2: Van. Volt már precedens, igen. úgyhogy. És ezeket, hál' Isten, már nagyon jó bevált az évek, évtizedek alatt, hogy végig zongoráztuk, azért én látom, tudom azt, hogy mihez kell, vagy mihez érdemes nyúlni.
1: Na, ez egy jó téma. Pont ezen gondolkodtam, hogy lehet biztosra menni? Tehát ami egyszer bizonyított máshol...
2: Jó a kérdés.
1: Ha egyszer... Helyekre gondolok, meg amikről pont beszélgettünk, amíg nem értek a mikrofonok, tehát ami egyszer tényleg valahol, akár egy másik országban bejött, az tudja, hogy nálunk is siker lesz, de nem menjünk akkor határon túlra, nézzük,
2: persze.
1: ami már egyszer itt működött.
2: Egyébként érdekes, mert ha a színpadot nézem, akkor azt mondom, hogy nem, valóban nem. Na de én most ilyen 80 meg 100 előadás után vagyok.
1: Aha.
2: Abból azért le tudom mozgatni ezt, hogy ebben a térségben, legalábbis ahonnan én ugye elindítottam, uh-huh. ott ugye több helyszínen voltunk, Pécs, Siklóson is egyébként, Bonyhád is, ugye Mohács, hogy ahol nagy siker van, és a gyerekek azért ovációval fogadják, nagy tapsal tényleg, tehát örömmel jönnek utána akárki hozzánk, sőt, még azt mondom, hogy a kicsik is még autogramért, tehát itt is a Szegen is egy csoda. Hogyne?
1: Tehát nem selfie, hanem autogram?
2: Például igen, és a Szegen is. Pont ma reggel voltam benne a városüzemeltetésnél, és ott az egyik kolléganő mondta, hogy hát neki van autogramja, és ott ültem, mert beszélgettünk pár szót, és így csodálkozó, hogy hallgattam, hogy mi lesz belőle, és mondta, hogy hát tőlem van autogram, mert a Dzsungel könyvében ugye játszom a Sirkánt, és gyakorlatilag szeretettel Szilasi Balázs, ugye aláírtam, és mondta, hogy hát megvan az autogram. Igen, a kicsiknek ez még élmény. Ez egy csoda.
1: És neked színészként milyen átállni?
2: Hát ez egy örömjáték.
1: Az?
2: Hát persze. Persze. Egyre kevesebbet van időm módom, ugye az, hogy most azért egy intézményben vagyok, hát hál' Isten lekopogom, hogy nagyon-nagyon jó a vezetés, a városi vezetés. Nagyon rugalmasan állnak hozzá, és így is indítottuk, hogy én nem vagyok az a kifejezetten irodai ember, aki leül, és akkor bent ülök.
1: Én tudod, nekem most erre kérdeztem, hogy hogy bírod az alkotói szabadság? Persze ez is nyilvánvalóan alkotás, mert persze, valamennyi szabadságot csak van,
2: van
1: vezetőként.
2: De úgy, hogy mellette tudok játszani is.
1: Tehát nem megy akkor egyik sem a másik rovására?
2: Nem, hál' Isten nem. Mert
1: vagy támogatja is?
2: Abszolút. Én azt gondolom, hogy most, hogy én ebben is dolgozhatom, mind a kettőnek teret tudok adni. Hiszen én még benn vagyok egy picit a szakmába, és nem léptem ki belőle, ezáltal rálátok, látom, hogy mit érdemes, honnan érdemes meríteni, és nyilván kapcsolatok által azért teljesen más áron is tudok esetleg pozícionálni, vagy hozni.
1: Abszolút, tehát biztos, én biztos vagyok benne, hogy ez neki jól jár. Hát, ezzel.
2: Hát ha
1: és a Szegen.
2: Így van.
1: Is.
2: Így van.
1: Na, de hogy te például is a Szegen mikor álltál színpadra? Színészként.
2: Ősszel, amikor kezdtem.
1: Egyből?
2: Nem. Ennek azért van egy kis előélete, ugye amikor én ezt elkezdtem is a Szegen szeptember 1-jel, akkor ugye pozícionáltam a gyerekelőadást, az ifjúságit is, a tanárként, mind a kettőben játszom, vagy a gyereknél is több előadásban, viszont ebből pontosan amiatt, mert abban a helyzetben vagyok, és ott ülök, ahol én ebből így ki akartam húzni, legalábbis is a Szegen úgy voltam vele, hogy...
1: Hogy ott ne.
2: Igen, tehát, hogy akkor ott azért ne, viszont nagyon rendes volt a polgármester úr, dr. Budaházi Árpád, aki abszolút támogatott abban, hogy nekünk, azaz nekik azért ez egy fontos dolog és egy nagy dolog, és ők erre büszkék, és ők szeretnék, hogyha én szerepet is vállalnék, tehát hogyha ugyanúgy színpadon lennék.
1: Hát akkor megvan.
2: Úgyhogy ilyen szempontból tényleg, és ezért is válás vagyok nekik.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk. Szilasi Balást köszöntöm nagy szeretettel. Az Issaszegi Művelődési Ház és Múzeum?
2: Múzeumi
1: kiállító hely. Tér vagy hely igazgatóját. Tesz-e különbséget színpad és színpad között? Tehát most lényegében az, hogy Bonyhád vagy Issaszeg számít, vagy Gödöllőn, bármit mondhatnék, nagy színpadokat is.
2: Ha én elmondanám neked, hogy hol és milyen helyeken játszottunk már, akkor ugye elcsodálkoznék. Okay. Volt, hogy egy busz végállomás, mert ott volt egy rendezvény, és oda hívtak, vagy vásároltak meg minket a nyári melegbe, ahol Ludas Matyit játszottam a kucsmában, meg a nem tudom, tehát mindenemről folyt a víz, és hadd ne mondjam, hogy közben a kocsmából kijött az úr egy csöre, tehát, hogy amikor az ember azt érzi, hogy na hát nem ez volt az álmom, de hát nincs, nem teszünk különbséget. Feladat van, mint ahogy, ha emlékszel, erről már beszéltünk, hogy nincs kis szerep, nagy szerep, szerep van, amit el kell játszani. Ez a dolgunk. És ha öt ember vagy öt gyerek ül bent, és látom a csillogást a szemében, akkor már értelme volt. Akkor adtam valamit.
1: Meddig látod a jövőt? Tehát vezetőként már megvan a következő évad, vagy hogy?
2: Az évad meg, tehát a gyereket már kiadtuk, tehát ahogy zártam, ugyanazt emelem át, hogy említettem is, ami nagyon jól működött, és azért hál' Isten egy 15 év tapasztalat van ebben, hogy hogyan, miként tudom összefogni és biztosítani azt, hogy igenis fel kell készítsem a nevelőket is. Hiszen ha ők partnerek, és segítenek abban, hogy a gyerekeket összefogják, elhozzák, akkor az én kötelességem az, hogy időbe felkészítem őket is, megmutatom és bemutatom azt, hogy mi lenne a következő évad, és ez így is történt most már tavasszal gyakorlatilag az utolsó előadáson, akkor készülök, kimegyek, megköszönöm a részvételüket a gyerekeknek, a nevelőknek, az intézményvezetőknek a munkáját, és elmondom, hogy mi várható a következő évadban, és ezt ki is adom, át is küldöm nekik e-mailen, hogy ha lehet, és ha működik, akkor tudjanak vele dolgozni, be tudják építeni az adott tantervbe. És ez nagyon jól működik.
1: Na, de akkor ez most a gyerekbérletekre vonatkozik. A többi?
2: A többi a nagyszínázó, vagy a alakul. Tehát én most azon vagyok Issaszegen, ilyen szempontból, ahogy említettem, most törjük az utat. Sajnos nagy költségvetésünk nincsen, úgyhogy nekem most az a dolgom, hogy szépen lassan bontogassam a szárnyainkat, minél több programot, és ha lehet olyan programot próbáljak elindítani, ami egy kicsit profitorientált, vagy megáll a saját lábán. Hiszen
1: tudjatok,
2: így van, én azt gondolom, hogy egyre nehezebb lesz majd az önkormányzatoknak is az egyéb ilyen területen való finanszírozása. Ha én arra készülök most fel, és az ugyanúgy, ahogy említettem, hogy Bonyhádon is 2-3 év volt, még eljutottam oda, és ezt még gyorsan csak közbeszúrom, hogy úgy kezdtük el, hogy 50 bérletet vittek el a 331 férőhelyen. Tehát folyt rólunk a víz. Hál' Isten ott jegyértékesítésben tudtunk kompenzálni, de ez idő volt. Az első évben emlékszem, hogy konkrétan ilyen 100-110, 50 bérlet és 100-110 jegy fogyott el. Tehát ezt építettük, és nem volt rögtön pluszos vagy nullás. Ebbe energia kell.
1: Na, nyárról is kell, hogy beszéljünk,
2: bizony,
1: hiszen itt
2: hiszen
1: van.
2: Hiszen azért is jöttem fel.
1: Tudom,
2: igen.
1: Az aktualitás, csak hát nézd, de nekem nem vagy itt minden nap.
2: De szívesen jövök, ha hívsz, akkor jövök.
1: Mindenképp, mert izgalmas, meg abszolút ideillő minden, amit csinálsz. Szóval mit fog történni most a nyáron?
2: Na, amivel most igyekszünk előrukkolni, és tele vagyok energiával, június 27-ével indítjuk az Issaszegi nyári fesztiválunkat. Ahogy említettem, hogy egy nagy büdzsével nem rendelkezünk, ebből adódóan egy kis mini fesztiválban gondolkodunk. Ez azt jelenti, hogy 27-ével indítunk a csatangoló hagyományőrző néptánc együttessel. Neki lesz a 20 éves jubileumi gála műsora. Ez egy ingyenes gála lesz majd, este 7 órakor, tehát 19 órakor a Gábor Dénes középiskola udvarán. Ez egy ugye szabadtéri fesztivál lesz majd. Innentől kezdve mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel várunk. Lesz majd természetesen büfé, Tehát minden megtalálható, ami szükséges. Viszont itt nem áll meg majd az este, mert a jubileumi műsor után pedig lesz majd egy Szent Iváni tűzugrásunk, ez egyébként szintén hagyományokra épülő Issaszegen, úgyhogy a gála után ez lesz, és még egy kis ráadás, az este folyamán tűz zsonglőrrel zárjuk a 27-ét. Úgyhogy ez így néz ki, aztán másnap 28-án folytatjuk a programot, nagyon jó kis musicalt hoztunk el, ez pedig a Kaposvári Rockszínház előadása lesz, a Hair. Este 8:30-kor
1: nem kezdődik. Akármilyen
2: nem, bizony.
1: Előadást kapnak az Issaszegiek.
2: A Hair. Hétfőn tartunk egy kis szünetet, és kedden pedig folytatjuk és zárjuk még egy én azt gondolom, hogy rendkívül nagyon jó és egy nagy siker darabbal, a Pál utcai fiúkkal, szintén a Kaposvári Rockszínház előadása lesz, és este 8:30-kor. Úgyhogy így néz ki.
1: Érdemes is a Szegre menni. Egyébként most van az a lélektani pont, mondd is el, hogy hol, ha most bárki elfelejteni, hol találják meg a pontos-fontos időpontokat.
2: Jó, megtalálják nálunk az Issaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely honlapján, weboldalán. Egyébként jegyeket online is lehet vásárolni, és nálunk is a jegyirodában, tehát Issaszegen, a Művelődési Házban, ezeken az oldalakon,
1: közösségi
2: Facebookon is megtalálható, tehát ha bekövetik az Issaszegi Művelődési Házat, akkor abszolút minden megtalálható, és igyekszünk folyamatosan reklámozni is.
1: No, most kérdezem előbb az igazgatót, aztán majd a színész is érdekel, hogy igazgatóként ezt hogy képzeljük a hallgatókkal? Itt az történik, hogy zsákszámra, vagy hát volt ez régen, amíg leveleket kaptak, de mondjuk az e-maileket az dögivel kapod mindenféle önjelölt művésztől, hogy szeretnék fellépni is a Szegen?
2: Az az igazság, hogy valóban nagyon sok jön, de hál' Isten van egy nagyon kedves kolléginám.
1: Ja, ő a hárító?
2: Oké, okay. Igen. Bevallom, hogy ebben még fejlődnem kell. De egyébként egy mentségem van, hogy valóban nem az a klasszikus értelemben bennülök az irodában, hanem azért itt kim vagyok, jövök, megyek, így van, tehát folyamatosan intézek, megbeszélés van, ezeket kevésbé. Viszont a kollégina mindenről tájékoztat, tehát minden, ami olyan fontos, akár bármiféle produktum megkeresés van, és hoznának bármit, ezekről mind tudok, csak kvázi ezt kolléganő segít és kezeli.
1: No, Szilasi Balázs, mint színész, ugyanúgy működik, és ugyanúgy téged társulatot, tehát gondolom te nem tartozol társulathoz.
2: Persze.
1: Hanem produkciókra kérnek fel.
2: Én szabadúszóként dolgoztam már az elején is, amikor még kezdtem, igen, 2000-ben, akkor Tatabányán, Dunajváros, tehát szabadúszóként. Így egy picit meg tudtam azt tartani, azt az önállóságot, és ebből tudott kinőni az, amit el is indítottam, hogy abszolút mai napig is azért szólnak, vagy ha megkeresnek. Ez nyilván az idő függvénye, hogy mit tudok, vagy mi az, ami belefér abba az időbe. Olyan szinten nem tudok nyilván elköteleződni, hogy azt mondom, hogy akkor most van egy próba folyamat, 2 hónap is, akkor én ott vagyok ilyen nappal, mert ez a fő munkahely, és én szerettem és imádom ezt csinálni. Hál' Isten, nagyon jól is érzem magam, jók a kollégák, tehát hogy tényleg nagyon jó csapatom van. Én megtaláltam itt azért most a helyemet, de a könnyebb és a kisebb darabokban azért egyszerűbb. Tehát, hogy említettem, hogy a kis társulatokkal dolgozom, azért nálunk egy-egy produkciót összetenni 5-6-8 alkalommal maximum. Összeugrunk, és mi pár órá próbálással összetesszük azért az előadásokat, a kisgyerek anyagokat.
1: Egyébként te korábban jártál ebben a művházban színészként?
2: Nem.
1: Tehát ezt ide már igazgatóként?
2: Nem voltam én a Nemzetibe, voltam, igen. Itt nem voltam.
1: Oké. Na, csak hogy képzeljék a hallgatók, milyen a művház? Tehát például a nézőtér az ilyen emelt, vagy?
2: Nem.
1: Tehát minden egy szinten
2: azt
1: van.
2: Kell elképzelni, hogy ezt most így nehéz leírni, ez egy egyszerű műfáz. Azt kell tudni, hogy régen a régi rendszerben összefogással kezdték el építeni, aztán bővíteni. Uh-huh. Ez mindig egy kicsit bővíteve lett, foltozva, hozzátéve, tehát maga, ha az ember belép az aulába, egyébként nagyon szép hangulata van, kicsit sötét, de tényleg szép hangulata van, de ez egy régi épület. Uh-huh. Nagyon sok sebből vérzünk, nagyon bízom benne, és a polgármesterünk is azért lobbizik, hogy nyilván ezt az idő folyamán egy új épületet sikerüljön esetleg felhúzni. Azt gondolom, hogy itt ezt az épületet már nagyon újraépíteni nem lehet.
1: Nincs értelme.
2: Viszont a székek meg ugye pontosan amiatt, mert mint a régi kultúrházak, ha emlékeztek még rá, mikor ugye ott a színpad, van a függöny, és akár táncházakat is csináltak, igen, ugye onnan évő például, ott azért arról szólt, hogy Schwab bál, egyéb német vagy német bálok, és gyakorlatilag ott akkor táncolni is lehetett, tehát egy parkettért kell elképzelni, egyébként ablakokkal, és sötétítőkkel, és bepakoljuk a székeket, tehát az üléshez. Egy körülbelül egy 280 széket.
1: Jó, van bája.
2: Van.
1: Ennek.
2: Van. Tehát lehet kibe pakolni, ez egy jó kis közösségi munka, de hát ez nem teher, mert megvan, hogy miért csináljuk.
1: Mennyi program van egyébként havi szinten? Minden héten van valami?
2: Mindig van valami. Uh-huh. Az, hogy maga színházi vagy...
1: Azt értem, vagy gyerek, nem, vagy kiállítás,
2: egyébként igen,
1: mert
2: tehát,
1: ugye még arról nem is
2: persze,
1: beszéltünk, a kiállító
2: persze.
1: térről vannak mindig aktuálisan kiállítások?
2: Mindig van. Most időszaki, igen, időszaki kiállításaink is vannak ugye a múzeumban is, sőt most nálunk pont a Klapka György általános iskola állított ki, és kint vannak a rajzaik, tárgyakat állítottak ki, sőt ugye vannak, kicsit puskázok, akkor de gyorsan elmondom, hogy van saját csoportunk is, ugye van a Babamama klubunk, és a szegi fotós egylet, tehát ugye itt egy egyletre kell gondolni, vannak 13-an, 4-en, 5-en, és gyakorlatilag fotóznak, kiállításokat csinálnak nekünk, gyakorlatilag feldíszítik a színháztermünket.
1: Óriási.
2: Van egy nagyon jó kis isaszegi asszonykórusunk, temető csoportunk, tánc meridián torna, ők az idősebb korosztály, nagyon aranyosak, imádom őket. Van egy bája, jönnek, mozognak, együtt vannak, összetartanak, sok esetben azt látják, hogy dolgozunk, vagy irodában ülünk, akkor beinvitálnak, vagy berángatnak minket, aha, és akkor kicsit megmozgatnak minket is. De ott van a Gaudium Carminis női kamarakórus gyakorlatilag, és van egy nagyon jó kis csoportunk, a Csata Tánc Együttes. Úgyhogy...
1: Tényleg mindig van valami.
2: Igen.
1: Nálatok. No, hát ugye igazgató vagy, hogy csörög a telefonod folyamatosan. Egyébként ezt megszokja az ember?
2: Meg ezért veszem némára. Ugye elviselhetőbb.
1: Okay. De tényleg, amíg az ember színészkedik, kevesebbet csörög?
2: Igen, akkor nincs nálam.
1: Lényegében.
2: Meg az óra sincs rajtam, okay, tudod.
1: Persze.
2: Tehát, hogy bevallom őszintén, hogy az utóbbi időben, amikor így volt olyan évadunk, amikor közel 250 programot vittem színre, és amikor az ember folyamatosan pörög és színpadon is van, akkor egy idő után azt kezdtem el érezni, hogy idegesít, zavar. Uh-huh. Zavar a telefon, hát hangja, magon csörög. És egyszer a frác jött rám mindig, hogy most akkor kihív meg, mi van, és így némából, hogy jobb, ránézek az órámra, oké, felveszem, vagy éppen visszahívom.
1: Meg viszi a fókuszt, igen, beszélve.
2: Igen.
1: Folyamatosan terem.
2: Igen.
1: Nagyon örültem neked.
2: Én
1: úgyhogy
2: is.
1: Sok csillogó szempárt kívánok ott a helyiekkel, mert akkor nagy baj nem lesz. Egyébként még nincs messze Pesttől.
2: Nem. Meglepő, mert gyakorlatilag azt mondom, hogy nyilván nem a nagy dugóba, de egy ilyen 30 perc alatt be lehet egyébként érni Pestre. Úgyhogy...
1: Én valami házibuliban voltam ott egyszer, kb.
2: Voltál?
1: Igen. Még arra is emlékszem, hogy bográcsoztunk itt ilyen kertben. Igen. Slambucot ettünk.
2: Az slambuc,
1: meg,
2: bizony.
1: Na, de az meg
2: bizony.
1: A Debrecen a hajdúságból jön, nem? Vagy nem,
2: igen,
1: tudom pontosan, de ott tettünk Pécel.
2: Majdnem Pécelen.
1: És a Szegen.
2: Hogy igen.
1: Tótok
2: igen.
1: És?
2: Szerintem igen.
1: Na jó, minden. Ott tettem először, úgyhogy innen ezzel társítom, úgyhogy jó élményem van, és biztos, hogy ki fogok menni hozzátok. Na,
2: ennek örülök. Szívesen látunk egyébként, ha már itt tartunk, akkor ha van kedvetek, nézzetek el, látogassatok.
1: Hát ezt a hallgatóknak is mondom, hogy nincs messze, tehát a nyári fesztivált, azt mindenféleképpen ajánlom, és akkor az Isaszegi Művelődési Ház weboldalát
2: így van, kövessék, nézzenek rá, igen.
1: Nézzék meg a pontos
2: és minden megtalálható. És ha megengeded, még így zárásként muszáj, hogy elmondjam, és megköszönjem egy, hogy itt lehetek, és egy picit nagyobb teret biztosítottatok számunkra, meg a Gábor Dénes középiskola vezetőinek a támogatását, segítségét, az Isaszegi önkormányzatnak támogatását, nyilván azoknak a szolgáltatóknak, itt a városüzemeltetésnek, az FM Sound, aki biztosítja majd a technikát, és hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon jó áron. Tehát nem jött volna, vagy jöhetett volna.
1: Tehát ez összefogás.
2: Ez igen, igen. Okay. És a kollégáimnak, tehát akik nagy erővel dolgoznak rajta mind a
1: héten. Innen ölelünk mindenkit. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Szilasi Balást ajánlom a figyelmükbe, téged is megtalálunk a közösségi oldalon?
2: Persze.
1: Úgyhogy színészként is egyébként, meg hát most ezzel nem azt akarom mondani, hogy megint mindenki rád jöjjön és ajánljon mindenféle szuper kulturális programokat.
2: Állok elébe.
1: De van ott elég ötlet szerintem.
2: Van, amit
1: még meg kell valósítani.
2: Van. Lesz is.
1: Úgyhogy találkozunk is a Szeged.
2: Köszönöm még egyszer, hogy itt lettem.
1: Itt voltál. Balástól most elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: leszem.
1: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szilasi Balázsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a Budapesti Közlekedési Központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldás, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vízer a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vízer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró dróton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Szombattól július 11-ig Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek munkálatokat. Visszavonta a Pest vármegyei kormányhivatal a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte, nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyús sípálya ügyében, amely környezetvédelmi hatásvizsgálat szükséges. Állapította meg. A mostani döntés a téli sportolási lehetőségek jövőjét érintheti a főváros egyik legnépszerűbb kiránduló helyén. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára, közölte a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá. Vasárnap napközben a megnövekedő gumajfelhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökés, felhőszakadás, jégeső is kísérhet. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: másik után, megszakítás nélkül. Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Programajánló. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én, szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügye, vagy Minden jegy elker című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a Város Majori Szabadtéri színpadon. Oll Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinti Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és bár évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Oll Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafolytva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux maga vérbeli párizsi lett, Mágnás Miska Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületben. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári

0: pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székely híd utca és az alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest Közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. A régi burkolat marása után egy réteg aszfalt kerül az útra, két réteg busz megállók környezetében, valamint friss burkolati jeleket festenek fel. Visszamondta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Pénteken elrontották a tüzet, amely Cegléd külterületén az M4-es autóút közelében egy hulladéklerakóban keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Több mint 2000 négyzetméteren égett a szemét, a ceglédi, a nagykátai és a szolnoki hivatásos tűzoltók vízszállító járművek segítségével a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatnak irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A rajok erőgépek segítségével utómunkálatokat is végeztek. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról nekiment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. Vasárnap általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, többfelé akár több hullámban fordulhat elő zápor, zivatar, délutánra általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
1: És most indul a Sláger éjszaka, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 21-én vasárnap 17 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán egy igazi karnevál veszi kezdetén. Igen, ott a Városliget szívében, Szalsza a parkban címmel. Ez egy nagy sikerrel futó táncos program. Idén nyáron kora ősszel is a Zeneháza szabadtéri színpadán szórakoztatja a latin zene rajongóit. A 2026-os ingyenes eseményekre, mert hogy ezek ingyenesek, a budapesti Szontrész együttes mellett most jön egy latin szett, és a beaféle tánctanítások bővítésével egészül ki a program. A DJ szettek és a zenekari blokkok felváltva szólnak majd. A Szontrész egész Európát körbe koncertezte már, a zenekar tagjai között megtalálhatók venezuelai, kubai és kolumbiai gyökerekkel rendelkező művészek, akik elhozzák a szenvedélyes és vibráló latin ritmusokat a közönség számára. A Szontrész tagjai garantálják a fergeteges hangulatot minden buliban, miközben a bachata, a salsa, a reggaeton és más latin stílusokat játsszák. Ezúttal persze fókuszban a szalszával. Az énekes és zenekar vezető, akit imád egyébként a magyar közönség, Venezuelában született, magyar apától és venezuelai anyától. Zenész tanulmányait még Venezuelában végezte, valamint az Egyesült Államokban és Magyarországon folytatta, különböző szalsza és fúziós zenekarokkal ért el sikereket. Az egyik legjobb magyar fúziós zongorista, aki a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett, első lépéseit Pege Aladár zenekarában tette, amelyben több mint 15 évig játszott profi zongoristaként, tehát nem akárkiről beszélünk. Már nem csak latin zenére specializálódott, hanem két szólólemezzel is jelentkezett. Egy hosszú múltra visszatekintő kubai ütőssel, aki eredetileg az osztrák székhelyű világszerte ismert Havana Sound Clubban kezdte pályafutását, amelyel a kubai kultúrát képviseltve bejárta az egész világot. Izgalmas lesz egyébként mindenki, aki ebben, a basszusgitáros is, aki itt van a zenekarban, úgyhogy ajánljuk szívből önöknek június 21-én vasárnap a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Ivókutakkal készültek a fővárosi cégek és intézmények a kánikulára. Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkos

0: A hűségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 3-500 méterenként elérhető ivókút. Emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények, közölte a főpolgármesteri hivatal. Az FKF locsoló járműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programot működtet, a főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni június 20-ától több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem.
1: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: Nagykőrösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykőrösi csónakázutóhoz ment, ahol találkozott egy ismerős

0: kapcsolod a pezsgő.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Hazugságban éltem.
1: Sláger FM.
2: Hazugságban éltem.
3: A kedvenc magyar slágerek a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Csak ősszel állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. Önök a Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a jövő héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsájtják, mondta a miniszterelnök egy kereskedelmi tévécsatornának. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eredeti terv az volt, hogy jövő héten a parlament elé terjesztik a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta. Ezért a jövő héten ahelyett, hogy a javaslatot beterjesztenék, inkább társadalmi egyeztetésre bocsátják a tervezetet, ami majd csak ezután megy az országgyűlés elé. A miniszterelnök abban bízik, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a tatabányai kórházban vesztette életét Lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt

0: szombaton délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezon rekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, eltévedtek. Ma napközben a megnövekvő gomoly felhőkből jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, ezeket viharos széllökések, felhőszakadás, de akár még jégeső is kísérhetik. Délután 31-37 fokig melegszik majd a levegő.
1: Vezessenek óvatosan. A mai nap folyamán napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávzárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a De Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gellóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es sév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnap estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarab bontása miatt egészen évfélig. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És 6 óra után pár perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, indul már is a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Én Csák Attila vagyok, vasárnap reggel is ébredezzünk együtt, és érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Shakira és a Waka Waka, ezt a már is elsőként tartsanak velem, jó reggelt!

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Macska befogadás indul Józsefvárosban a kerületben élő kubor macsák számának csökkentésére. A módszer lényege, hogy az állatokat befogadják, ivartalanítják, majd állapotoktól függően örökbeadják, hogy visszaengedik a befogadás helyszínére. A programba olyan józsefvárosi társasházak jelentkezhetnek, ahol a problémát okoz a kubor macskák jelenléte. A jelentkezéshez röviden le kell írni a helyzetet, meg kell adni a macskák becsült számát, állapotát és egy kapcsolattartót. A jelentkezési határidő július 15-e. Egyébként ez egy szuper kezdeményezés, itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Ébredezzünk együtt, itt van már is most Camelo és a World Up szól itt a Sláger hétvégében.

0: reggelt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Bízom benne, hogy jól telik a hétvégéjük, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. 06 30 30 95 8 a hívható számunk, és ugye játszunk is, ez itt a Sláger hétvégében, méghozzá a mai nap folyamán Várrepublik páros belépőjegyet nyerhetnek tőlem, nincs más dolguk, mint figyelni, tehát a Várrepublik számot, és ha meghallják, akkor harmadikként kell telefonálni. Itt a Slágeren pedig most ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve a közlekedésről. A napközben megnövekvő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső kísérhet. Most nagyjából 15 és 23 fokot mérhetünk, majd délután pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. A mai nap folyamán napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávzárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Kávin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gellóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnap estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt egészen évfélig. 06 30 30 95 8 pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

A Sugar Babies és az About You évre szeretne most mennünket. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz itt a Sláger FM-en, pedig vasárnap révén 8 órától érkezik a Kóstolyt meg gasztroműsorunk Maudnán Zsófival és mai vendégével, úgyhogy érdemes velünk tartaniuk. Most pedig az Iron Mafia és a Volt egy álmom zárja ezt az órát. Tartsanak velem a következő órában is, számítok önökre. Én Csák Attila vagyok, jó reggelt! Volt egy álmom!

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Let me tell you.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
7: Barnulj olyan csoki csöves szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
8: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
7: Speciális fényterápia. Csokolád. Zöldebb világ. Még csoki barnaság.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
2: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
2: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Cilla. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Cillával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

Elrendelték a másodfokú hőségriasztást, indul a fák locsolása Veszprémben. Ingyenes nyílt nappal várja a balatonfüredi lakosokat az Annagóra Aquapark. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország teljes területére szombat éjféltől kedd éjfélig. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen érkező kánikula komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás és a napvédelem. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg kerüljük a tűző napot és a megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, ezért fokozott figyelmet érdemelnek. A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy parkoló autóban senkit ne hagyjunk, mert a járművek belső hőmérséklete rövid idő alatt életveszélyes szintre emelkedhet. Veszprém is csatlakozott ahhoz a közösségi programhoz, amely a fiatal fák túlélését segíti a nyári hőségben. A Béko nevű mobil alkalmazás térképen mutatja a város 225, 1 és 5 év közötti közterületi fáit, és jelzi, melyek szorulnak öntözésre. A rendszer színkódokkal követi a fák állapotát, a sikeres locsoláshoz pedig legalább 50 liter víz kijuttatása szükséges. A visszaélések elkerülése érdekében az alkalmazás csak akkor fogadja el a locsolást, ha a felhasználó a fa közelében tartózkodik. A programhoz bárki csatlakozhat, akár egyetlen alkalmi öntözéssel is segítheti a város zöld felületeinek megőrzését. A VKSZRT munkatársai szintén használják a rendszert, így hatékonyabban tudják megszervezni a locsolási feladatokat. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság és a városüzemeltetés együtt óvja meg a fiatal fákat a kánikula idején. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvény helyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. Ingyenes nyílt nappal várja a balatonfüredi lakosokat az Annagóra Aquapark június 27-én szombaton. A városban élők lakcímkártya felmutatásával térítésmentesen vehetik igénybe az élménypark szolgáltatásait reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. Egy jelentkezés legfeljebb 10 főre szólhat, és a füredi lakosok nem helyi kísérőket is magukkal vihetnek, számukra azonban belépőjegyet kell váltani. Az Aquapark összesen 1200 fő számára biztosít helyet a rendezvényen. Az Annagóra Aquapark Magyarország egyik legnagyobb vízi élményparkja, több mint egy tucat csúszdával, hullámmedencével és családi program lehetőségekkel. Közleményben reagált a Van Veszprém HC azokra a sajtó

0: vezessenek óvatosan. A mai nap folyamán napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávzárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gerlóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es sév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnap estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt egészen évfélig. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra után pár perccel folytatódik már is a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Én Csáka Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Teddy Sims és a Mr. Noit All Felix már is szól elsőként, tartsanak velem.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: guys, it's Taylor.
1: It's me.
0: Taylor.
2: Schlager FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Sláger hétvégét hallgatják. Jó pihenés, jó időtöltést kívánok mindenkinek. És szabad időparkkal gazdagodott Békás megye, sok sportolási lehetőséggel, a Kabar utcai sportelek csak nem 209 millió forintos önkormányzati beruházással újult meg, a fejlesztés lakossági egyeztetések előzték meg. Az átadott létesítményben új labdarúgó, kézilabda és kosárlabda pálya is található, gumiborkolatú sportpálya, mászófal és pingpongasztalok várják a sportolni vágyókat. A környezetet is rendezték, fákat és cseréket ültettek, ivókutat, kerékpártámaszokat és új utcabútorokat helyeztek ki. A tervek szerint még idén egy 600 méteres futókő is elkészül majd a környéken, ami szuperhír. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Ébredezzünk együtt, jó reggelt, jó most nálunk a Roxette és a Listen to Your Heart szól itt a Sláger hétvégében.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez volt Lost Frequencies és az Are You With Me szólt itt a Sláger hétvégében. A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. 8 órától majd érkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorú Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy mindenféleképpen tartsanak velünk, izgalmas beszélgetés lesz. Most pedig ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve nézzünk szét az utakon is. A napközben megnövekvő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső kísérhet. Most nagyjából 15 és 23 fokot mérhetünk, majd délután pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. A mai nap folyamán napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávzárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között autóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Kávin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gellóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Voráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnap estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt egészen évfélig. 06-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét kívánok mindenkinek! Nem sokára majd reggel 8 óra lesz, jön a Kóstoljuk meg Gasztro műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, úgyhogy nem sokára kezdünk, tartsanak velünk, izgalmas beszélgetés lesz. Bryan Adams és a Summer of 69 pedig már is jön az óra zárásaként. Számítunk önökre a következő órában is, jó reggelt!

0: Yeah!
1: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibus a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibus.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: A meleg nem barnít, az infra nem segít, az UV-t nem érzed.
8: Barnulj többlet kockázat nélkül a Chocolate Arc barnítóval. A jelentősen csökkentett infrasugárzás és a kombinált színterápia elhozza a barnulás új dimenzióját. www.chocolate.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
9: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük.
10: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

Árat emel mindhárom mobil szolgáltató. Csak a Pannon Egyetem tudott javítani a magyar egyetemek közül a világrangsorban. Nemzetközi gitárfesztivált tartanak Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fiori vagyok. Árat emel mindhárom mobil szolgáltató. A Magyar Telekom és a Jettel júliustól emeli szolgáltatásainak díját, még a One szeptembertől vezeti be az új árakat, amelyek az előző évi 4,4%-os infláció mértékével növekednek. Az áremelés elsősorban a korábban bevezetett mobil és egyes vezetékes előfizetéseket érint, ugyanakkor a percdíjak, SMS-díjak és egyéb forgalmi költségek változatlanok maradnak. A Telekomnál több 2026-ban bevezetett csomag mentesül a díjkorrekció alól, a One pedig a vezetékes televíziós és internet szolgáltatások árát egyelőre nem módosítja. Az érintett ügyfelek a következő hetekben kapnak részletes tájékoztatást a változásokról. Megjelent a QS 2027-es egyetemi világrangsora. A listára 10 magyar felsőoktatási intézmény került fel, közülük azonban csak egy tudott javítani korábbi helyezésén. A rangsorban idén ismét az ELTE végzett a legjobb magyar egyetemként, az 595. helyen. A tavaly még első debreceni egyetem a 600. helyre csúszott vissza, még a harmadik legjobb hazai intézmény a Szegedi Tudományegyetem lett, amely a 633. helyen szerepel. A legnagyobb előrelépést a Veszprémi Pannon Egyetem érte el. Az intézmény az 1201-1400-as kategóriából az 1001-1200 közötti sávba lépett előre, így egyedüli magyar egyetemként javított a helyezésén. Súlyos baleset történt csütörtökön Pápán, ahol egy babakocsit toló édesanyát gázolt el egy autó a Korona utcai zebránál. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mintegy 40 éves sérültet súlyos fejsérüléssel szállították kórházba. A kisgyermek a balesetben nem sérült meg. A helyszínelés és a mentés idejére az érintett útszakaszt lezárták. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Június 20-a és 27-e között rendezik meg a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivált, amely koncertekkel, nyilvános mesterkurzusokkal és családi programokkal várja az érdeklődőket. Az esti hangversenyeknek a Vasari Galéria ad otthont, még a mesterkurzusokat a Ferencsik János Zeneiskolában tartják. A fesztiválon a gitárművészet hazai és nemzetközi kiválóságai lépnek fel, többek között horvát, iráni, román, szlovén és spanyol művészek. A közönség találkozhat a Croatian Guitar Quartet tagjaival, valamint a fiatal tehetségekkel is. A legkisebbek egy gyereksarok és délutáni minikor.

0: aranyat, egy ezüstöt és három bronzot. A világbajnokságon is remekeltek. Az N18-as csapat országos bajnok lett, még az N21-es és az F105-ös váltó ezüstérmet nyert. A rendezvényen kiemelt szerepet kapott a GPS-es nyomonkövetés és az élő közvetítés is. A sikeres szerepléssel a klub értékes bajnoki pontokat gyűjtött, és bizonyította felkészültségét a jövő évi világbajnokság előkészítésében. A Sláger FM híreit Szendő Fiborittól hallották.
1: Vezessenek óvatosan, lezárták ma 7 órától 15 óráig a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot, Szemere Telep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért az egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. A Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani, a csomópontban sárgán villognak a jelzőlámpák. Lezárták az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt már egészen este 8 óráig. Ma 13 óra 30-tól egészen 19 óra 15-ig N4-es nosztalgia autóbusza utazhatnak Zugliget libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Balcsy-Zsilinszky úton befelé József Attila utca előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Útszűket okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában kifelé a Bátori utca után vízvezeték javítása miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak. 06:30, 30:35, 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a Kóstoljuk meg gasztronómiaisorunk itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Mautner Zsófi mai vendége pedig Pallag Dávid, a budaörsi rutin étterem alapítója és tulajdonosa. Már is kezdünk, Ali Farben és a Bad Ideas pedig szól elsőként, tartsanak velünk, jó reggelt!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Kóstoljuk meg Gasztró műsorunkat hallgatják Mautner Zsófival és mai vendégével Pallag Dáviddal, a budaörsi rutinétterem alapítójával és tulajdonosával.

0: stílusába beszélget Zsófidát a mai műsorban.
1: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak és mindenkinek, aki a rádió YouTube csatornáján hallgat vagy néz bennünket. Tudják, a Kóstoljuk meg adásai fent vannak ugye a rádió YouTube csatornáján, úgyhogy érdemes oda kattintani, mert egyrészt már rengeteg adás fent van, már majdnem 50 beszélgetést tartottunk, úgyhogy vissza tudják hallgatni és vissza tudják nézni, és hogyha oda kattintanak, akkor látják is a vendégemet is, meg esetleg azt az ételt, amit ugye hoz, és annyit elárulok már most, hogy nagyon is érdemes megkukkantani, hogy itt mi van nálunk az asztalon. Én ugye Mautner Zsófi vagyok, vasárnap reggel van, tehát Kóstoljuk meg, beszélgetések konyhanyelven, én pedig nem nótát hozok önöknek a jó ebéd vagy annak főzése mellé, hanem egy jó ízű beszélgetést. Ebben pedig a partnerem ezúttal egy szuper tehetséges fiatal konyhafőnök, Pallag Dávid, aki több alkalommal elnyerte a legígéretesebb, legtehetségesebb fiatal séf elismerést, talán esetleg a tévéből is sokan ismerhetik, hiszen 2016-ban a konyhafőnök döntőse volt, és Dávid Budaörsön a Rutin étterem alapítója és tulajdonosa, úgyhogy nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, hát, már régóta készültem rá, hogy egyszer rá tudunk szállni végre egy kis időt, hogy nyugiban beszélgessünk, és ugye pont most frissen néhány napja voltam nálad, úgyhogy nagyon friss élményekkel érkeztem erre a beszélgetésre, amit majd meg is osztok a hallgatókkal, de rögtön csapjunk is bele, hogy miért éppen Budaörs, hogy keveredtél te oda?
2: Hát nem nagyon kellett keverednem, mert hogy alapvetően ugye én ott nőttem fel.
1: De utána ugye, azért volt egy kirándulás, volt, és visszatérés persze, volt. Igen.
2: Hát alapvetően egy édesapám ágáról, mi budörsiek vagyunk idézőjelben. Én oda jártam óvodába, iskolába, és akkor a felső oktatásba, amikor bekerültem, akkor kerültem ki a 13. kerületbe.
1: Na, tessék, igen. Én kerületem.
2: Igen, Hújlipót. Dózsa György útra. Mi az Isten gyorsan akar? Dobos C. iskola.
1: Ja, az iskola.
2: Igen. És akkor ott voltam szakács tanuló, és akkor onnan azért volt egy kitekintésünk Saint-Tropez felé. De gyorsan visszajöttünk, mert nem jött az a feeling, amit itthon kapunk. Tehát,
1: tényleg?
2: Nekem nagyon sokat számít az, hogy hogy tudom tartani a kapcsolatot beszállítóval, az, hogy azt a földet ismerem, vagy szeretem, úgyhogy ott sokkal jobban jöttek azok az érzések, amiket fel tudok használni a gasztronómiákban.
1: És azért onnan, vagy mennyi idő, nagyon keveset voltál ott?
2: Egy nyarat.
1: Ja, egy nyarat. Mert azért feltételezem, hogy mondjuk konyhai szemléletmódban, munkaszervezésben azért egy francia étteremből van mit hazahozni.
2: Hát ez egy lovaspólóklub volt, úgyhogy inkább argentin vonal volt, és inkább hát ennek a high level rétegnek szólt az egész. Úgyhogy nem az a haute cuisine francia konyha, de
1: jó, szóval de honvágyból, hát nagyon, honvágyból igen, és a kapcsolódás.
2: Meg se álltunk Balatonig.
1: Tehát és az Balaton az hol is volt? Azt tudtam, igen.
2: Balatonon Liszkai Borkúria, Misi bácsinál voltam. Egy jaj, hát az is egy nagyon sok időt.
1: Jó
2: tehát
1: közel.
2: Tehát azért majdnem egy, több mint egy évet talán, azt hiszem. Úgyhogy ez egy gyönyörű hely. Én abban nagyon szerelmes vagyok. Tehát, hogyha nem Budaörsön vagyok, akkor biztos, hogy valahol ott a Balaton felvidéken tettetem az időmet.
1: És akkor hogy jött az út vissza Budaörsre?
2: Vissza Budaörsre a feleségem várandós volt, és akkor úgy voltunk vele, hogy jöjjünk közelebb a családi fészekhez, hogy legyen segítségünk, mert azért vendéglátóztunk akkor is, tehát azért azt nem szabad ugye elfelejteni. És akkor utána volt egy ilyen kis halpiacos élményünk, aztán jött a Covid. És mindent megváltoztatott.
1: Mert ugye gyakorlatilag Covid előtt nyitottatok frissen, ugye? A rutin
2: nem,
1: az 2000...
2: Covid-ba?
1: Ja, Covid-ba? Hát még
2: hát
1: jobb.
2: Igen, mert hogy
1: hát
2: alapvetően...
1: mikor máskor?
2: Igen. Hát én elvesztettem az állásomat. Tehát engem kirúgtak a munkahelyről úgy, hogy akkor neveztek ki nemrég séfnek.
1: A Covid előtt? Covid alatt?
2: Igen, és akkor, akkor volt fél éves a kislányom, és azt mondták, hogy akkor viszontlátásra. És azért az embernek van egy berendezkedett egzisztenciája, tehát hogy azért már volt költésünk hóvégén, és kerestem munkát, de hát azért a pénzért nem találtam sehol. De már a meghívást is beadtam.
1: Tehát, tényleg? Hogy, hát, ez most komoly?
2: Hogyne. Tehát, hogy ott nem volt mese, tehát ott volt a gyerek, család, stb. Teljesen mindegy a munka, nem büdös.
1: Persze.
2: Tehát, hogy, de túlképzett voltam, amit van ez most. Úgyhogy nem vettek fel, és akkor döntöttünk úgy, családi segítséggel természetesen, hogy megpróbálom nyitni egy éttermet.
1: És amikor az új nyitáson gondolkoztatok, akkor a helyszín, ugye most elárulhatjuk, hogy ott laktok, ugye ez tényleg nagyon igen, fenntartható igen, módon,
2: de
1: ugye az alsó szinten van a rutin, és igen, fölötte laktok, igaz?
2: Én meg ezt máshogy képzelni, tehát én nekem az, hogy be kelljen valahova jönnöm a dugóba, és azt mindazt a rossz energiát magammal vinni a konyhára, ahol elvileg átadok olyan dolgokat az ételeknek, ami pozitív, ezt tudom képzelni. Tehát az, hogy le tudok sétálni, ránézek a levesre, megnézem, hogy mi van, megy a sütő, nem megy a sütő, ennél hát nagyobb szabadság. Szuper. Érdekes, hogy a saját zárkád a szabadság, elég fura. De mondok szebbet, a hely, ahol vagyunk, az egy kocsma volt. Uh-huh. Nekem ott volt a tejfakasztó.
1: Nem mondod?
2: De nem nekem is egy gyerekben. Úgyhogy én ott nőttem fel, idézőjelbe, tehát azért ott nagyon sok időt
1: és töltöttünk. Akkor azt úgy néztétek ki tulajdonképpen azt a nem, helyet, vagy az egy véletlen sorszerű?
2: Nyilván az ember, én azért hiszek egy-két ilyen spiri dologban, és a vonzásokban elég rendesen, hogyha az ember arra fele mindsettel, akkor az általában összejön, és megfordul az ember fejébe, hogy ott azért jó lenne valami, és egyszer csak felhívott a tulajdonosa a helynek, hogy te nem akarsz-e valamit csinálni ezzel, mert az aktuális bérlője az nincs jó állapotban, ugye a Covid miatt, és valami változás kell.
1: És akkor a Covid alatti nyitásban ott úgy mi zajlott le a fejedben? Tehát, hogy azért nem az volt mondjuk az éttermeknek a virágkora, finoman szólva, igen?
2: Nem azért, nem a pénz miatt, mert ott nyilván a nyitás miatt volt egy ilyen üres járat, amikor csak úgy megélhetted, hogy nyitsz, és tök jó élmény volt.
1: Tehát egy sokkal lassabb Lunáról. Időszak volt.
2: Igen, meg, nem igen. Siettél, nem volt.
1: Hát volt valami egy alkotási folyamat, volt egy lassúság.
2: Az kevésbé, mert ugye tudtuk, hogy meddig ér a takaró.
1: Tehát a lassúság nem lehetett, mert ott tolni kellett.
2: Nem, hanem hogy... az, hogy nem volt ez a tesztkonyha, hogy tesztelgetek, hanem tudtuk azt, hogy ha ki is nyitunk, akkor mit csináltunk. Uh-huh. És hát ugye tudtuk azt, hogy dobozos ételben kell gondolkozni, mert hogy Covid van, vagy pékáru, vagy olyan. Tehát mi delikátként voltunk megnyitva. Borbolt delikát, és akkor csináltam ilyen házi pékárukat, saját kenyér volt, kis felvágottak, a nagyon magas minőségű, ami nem volt még akkor Budaörsön. Uh-huh. Tehát az a deli vonal, Budaörsön még úgy nem volt bent, és akkor nálam volt már mangalica koppa, a Szilárdéknak például a koppája, az nálam lehetett kapni a boltba, úgy, hogy akkor még csak így ácsingóztak rá, hogy a Michelin csillagos étterem, milyen koppát tettek.
1: Volt itt a beszélget, ugye Tóth Szilárd szólt, Michelin csillagos szoltnak a séfe, volt itt a Kóstoljuk megben is, nagyon jó minőségű ilyen
2: sonkák,
1: meg szalonnák, meg Várizolinak a csodás termékei. De ezt az éttermet hogy nyitottad, hogy volt előtte, nem tudom, mondjuk egy ilyen piackutatás, felmérés, stratégia, üzleti terv, marketing terv, kinek fog szólni, hogy jön ki a matek, tehát volt egy ilyen tervezés, vagy egy elég ösztönös módon úgy megálmodtál, hogy ezt szeretnétek csinálni, és nem volt egy ilyen nagyon tudományos megalapozottság?
2: Hajlandóság volt rá, a tudás nem volt meg hozzá. Az az igazság, azt azért tudni kell, hogy mi nem vagyunk vállalkozók, és azért az nagyon sokba kerül hosszú távon.
1: Igen.
2: Nyilván volt egy üzleti terv, amiben beleírtuk a best case, worst case dolgokat, hogy mennyibe kerül az áram, mennyit kell kitermelni, stb. De hát ez állandóan alakult, főleg, hogy útközben azért történt ez az energia, embargónak, tehát ugye, amikor megemelkedett minden, és így kellett volna kettét évnem, és nem, mert nem működött. Úgyhogy nem volt benne tudatosság, én nekem van egy elég erős identitásom, vagy gondolkozásom a gasztronómiával kapcsolatban, és inkább, vagy inkább azt mondom, hogy ízvilágom. Ez annak is köszönhető, hogy nem nagyon tudom hova mérni magunkat. Nem nagyon jártunk, most kezdtünk el amúgy éttermekbe járogatni, hogy egy kicsit lett úgy több erre, meg idő. Meg azért az ember, amikor dolgozik reggeltől estig, akkor nincs az, hogy te elmész este étterembe, meg a legtöbb esetben a csúcsgasztrók azok pont akkor vannak zárva, amikor te.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztronómia műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Pallag Dáviddal. Tartsanak velünk!

0: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Kóstoly meggasztó műsorunkat hallgatják Mautner Zsófival és mai vendégével Pallag Dáviddal, a Budaörsi Rutinétterem alapítójával és tulajdonosával beszélget Zsófi, tehát a mai műsorban.
1: Megosztom gyorsan a friss, tényleg napokkal ezelőtti friss élményemet a rutinból, az éttermedből.
2: Elmondhatod, ezzel egy... sós volt.
1: Nem, ezt akarom elmondani. Hát most a nem. Ne teregesd ki a kulisszatitkokat.
2: De azok is mi vagyunk, mert mi beszélgetünk a vendégek. És néha van ilyen, és akkor azt mondom, hogy lehet. Bár mondjuk akkor lehet, hogy azt mondom a fejembe, hogy te ezzel sótlanul.
1: Nem, de egyébként szerintem az nagyon jó, hogy elmondtuk, hogy sós, mert mi is azt gondoljuk, hogy akkor segítünk leginkább, ahogy hogyha nem. A valós visszajelzés, meg a valós véleményt emberek vagyunk, mondjuk el.
2: Tehát, hogy az a jó benne, hogy tényleg én csinálom, meg mit csináljuk, meg ott vagyunk, és amúgy ez belecsúszik.
1: Igen.
2: De hogy attól függően ott van még 12 étel.
1: Hát, olyan, és fantasztikus, azt gyorsan meg is osztom azért, hogy azzal hát egy kicsit a hallgatóknak is, meg a nézőknek át tudom adni, hogy nekem mi ez a nagyon-nagyon-nagyon oda vagyok, és utána azt meg is írtam neked, hogy igazán lenyűgözött minden, mi tetszett a legjobban, ugye azt tudni kell, hallgatóknak is elmondom, hogy gyakorlatilag a feleségeddel ketten viszitek, tehát ez az étterem egy nagyon családias, nagyon barátságos maga közeg, és Dávid ugye a séf, tehát hogy Dáviddal van egy szakács, ugye, Viktor. Segít neki, ők vannak ott a pultban, látványkonál, nyitott minden egyes mozzanatot látunk, és közben Fanni, Dávidnak a felesége az, aki háziasszonyként van ott, ő hozza ki az ételeket részben, a borokkal ő foglalkozik, tehát hogy összesen három embert látunk ugye az étteremben, meg a konyhában, és ez valóban egy családi, egy fiatal házas párnak a szerzői és saját személyes családi étterme. És nekem azt tetszett nagyon, hogy azért alapvetően, de ezt majd a konyhai filozófiádat meg a műfajt jobban kifejtett, hogy ez fine dining mindenképpen, de hogy olyan fajta fine dining, ahova én nagyon azt gondolom, hogy talán fiatalok is, vagy olyanok, akik még nem voltak fine diningban.
2: Óriási azért. Tehát a szépkorúaktól a fiatalokig. Van olyan, aki ugye a TikTokon lát, hogy kis gyerek, és elmondja a szüleinek, hogy ide menjünk
1: oda
2: el.
1: Oda kell menni. Tehát igen, az a legjobb, nem?
2: Igen,
1: de hogy az, ami nagyon tetszik, hogy nagyon komoly fine dining, hihetetlen, ele most fogd be a füledet. Nagyon elegáns, nagyon fegyelmezett, nagyon precíz a Dávid főzése, gyönyörűen főz, élmény egyszerűen nézni magát a főzést is, és nagyon sok gondolat van benne, egyetlen egy elemet sem láttam, ami megúszós lett volna, semmi olyat nem láttam, amiben nincs valódi, nagyon sok gondolat és nagyon sok munka és nagyon sok érzelem, és mindez ugye azért alapvetően egy ilyen hagyományos magyar konyha gyerekkori élményeken alapítva, nagyon sok technológiával, nagyon makulátlan technikai bravúrokkal, szép precíz főzéssel, sütéssel, szóval, hogy valahogy egyben van, azért mondom, hogy fogd be a füledet, ugye? Azért mondom, hogy fogd be a füledet, szóval valahogy nagyon jó egyensúlyban van a profi technológia, makulátlan, alázatos főzés, és az érzelmi része, és a tartalmi része, miközben a menü nagyon szerethető és nagyon érthető, szóval ez nagyon jó mix szerintem azoknak, akár fiataloknak, akár idősebbnek, aki ismerkedik a fine dining-gal, aki nyit erre szívesen, de nem biztos, hogy rögtön egy nagyon avantgárd kortárs, nagyon-nagyon modern műfaj. Igen, tehát érthető, egész, szerethető.
2: Igen, nem, kell, nem attól fogod szeretni, hogy elmagyarázom neked, hogy ebben mit kell szeretni.
1: Így van. Érthető, szerethető és nagyon finom és nagyon jók az ízek. Mm. És talán akkor most ez egy jó apropó is arra, hogy ugye mindenki hoz valamit, hát itt egy ilyen egész komoly, szép kis installáció van most itt közöttünk, azért is érdemes a YouTube-ra kapcsolni, és ott a linkre kapcsolni, mondtam, igen, hogy akkor meg is tudják nézni, hogy egy nagyon szép ilyen szögletű installáció, amin ugye ezek az üdvözlő falatkák vannak, úgyhogy most én arra biztatnálak, hogy mintha az étteremben lennénk, és akkor ebből adunk egy kis ízelítőt a hallgatóknak is, hogy ez tényleg így néz ki. Na látod, kénytelen van. Szóval ilyenkor úgy néz ki, hogy megkapjuk ezeket a falatkákat, ugye három nagyon kifinomult, nagyon szépen elkészített falatka, és akkor Dávid kijön, és mintha az étteremben lennénk az asztalnál, légy szíves, mutasd be nekünk, hogy most mit kaptunk.
2: Hát szeretettel üdvözlök itt nálam mindenki. Három kis fogadófalatkával fogunk kezdeni, és mind a három valamilyen színen kapcsolódik hozzánk, vagy mondjuk az előző étlapunkhoz. Ezzel kedveskedve azoknak, akik még nem voltak nálunk, hogy miről maradtak le, illetve azoknak, akik már voltak nálunk, és esetleg találkoztak vele, és akkor fentről lefele haladva, az első kis falatka az egy tatár. Nekem óriás kedvencem a magyaros változata, tehát most már nagyon sokféle tatárt készítünk, de én nekem ez a ketchup muster kombó az a gyerekkorom, úgyhogy ezt az ízvilágot hoztuk vissza mi is, de egy nagyon magas minőségű házi ketchuppal, amit mi készítünk, kis mustárral, és ezeket egészítettük ki savanyított zöldségekkel, illetve a tetején pöttyöztünk füstölt tojássárgáját, ugye a tojás is része elméletileg a tatárnak, illetve a mélységet, az umamiságot, az pedig a fekete fokhagyma fogja megadni, és nem kenyéren hozzuk, hanem édesanyámnak a sajtos kosárkájába, és sajtos tallérja. Alapvetően ebből csináltunk egy kosara, viszont kicseréltük a margarint francia vajra, és a trapista sajtot pedig, hogy holland kemény sajtra, hogy ha nem baj, középső szinten a sajtosoló lesz látható, aminek az az érdekes története, hogy gyerekként nekem, akármikor bementünk egy ilyen kis helyre, volt, én valahogy azt éreztem, hogy kell nekem egy sajtosoló, annak ellenére, hogy két falat után ott hagytam, úgyhogy meg kellett csinálnom az egyfalatos sajtosolót. Úgyhogy elkészült az egyfalatos sajtosoló, tényleg sós változatában, ez garabonciás leveles túró és jutúró keverékem, kis szardellával, kapribogyóval és juzukosóval. Juzukosó, ez a citrusnak a héja, sóval, borssal, csilivel, és hagyjuk fermentálódni, ettől lesz egy ilyen pikánság ennek az egésznek. Tetejét megszórtuk egy-egy aggasztján sajta, ez egy érleltebb, keményebb típusú sajt, illetve egy házi kacsamell sonkával, hogy legyen benne még valami, hogyha eddig nem lett volna, kis roppanos tésztabundában, és hát alul a malacka, ami egy tepertőkrémet rejt, amit házilag készített sült velőscsonttal, kemencébe sült velőscsonttal dobunk fel, némi karamellizált hagymás mustárral, illetve frissítjük a tetejét almagéllel és kimchi majonézzel.
1: Köszönöm szépen, akkor ezt meg is kóstoljuk. Egyébként ez nagyon jó, hogy ezt most elmondod, mert azért azt megerősítem, hogy ez valóban pontosan így zajlik az étteremben. Tényleg ugye ott kijössz hozzánk, minden egyes fogásnál ugye bemutatod, és hát talán ebből is átjön a hallgatóknak, hogy ezek ugye valóban egy-egy, konkrétan egy falatka, ugye ezt az ember bekapja, és igen, egy elképesztő ízbomba, és hogy minden egyes falatka mögött, hát azért ebből nagyjából átjön, hogy mennyire sok munka van, meg milyen sok különböző elemből készül. Ugye ez a három falatka szerintem elég jól tükrözi a te szerzői filozófiádat, mondjuk, meg a konyhai filozófiádat, amit mondjuk, hogy egy progresszív szerzői konyhának nevezünk, vagy minek
2: hát
1: nevezünk?
2: Így tituláltak valamelyik guide-ban, bármit is jelentsen. De
1: nagyon jól hangzik, nem? Progresszív szerzői konyha, ez teljesen.
2: Értem amúgy alapvetően miért, és szerintem kell ez itthonra. Az, hogy megfelelő figyelemmel tartsuk porondon azokat az ételeket, amiket ismerünk. Viszont muszáj belevinnünk egy új technológiai tudást. Legyen az japán, kínai konyha, olasz konyha, vagy az erdélyi konyhát belevinni. Attól még a jókai levesem nem lesz kevésbé jókai, hogy mondjuk egy házi tomjámmal dobom fel, mert hogy az amitől a jókai, ez nem az alapanyagnak, ami benne van, hanem az, amit okoz, amikor megeszed. És ugyanez van itt is, hogy a sajtosolónak semmi köze a sajtosoló, az nem megeszed, és mégis az van, hogy ez sajtosoló lesz.
1: Igen, nekem az nagyon tetszik, hogy ugye az mindig egy vita tárgya szerintem, hogy akkor hol van az újítás meg a hagyomány között, mi az az inger küszöb, amit mondjuk nem lehet már átlépni, mindent lehet, mert a gasztronómiának az a szépsége, hogy
2: nem
1: lehet. Hát azért lehet benne játék, a fine dining, most szerintem, de szerinted lehet, nem lehet benne játékos. Mi az, amit nem lehet?
2: Én azt nem szeretem, amikor elkezdjük mesélni, hogy ez mitől lett az. És akkor jó, de oké, csak hogy most elmondom, hogy ez azért lett jókai, mert én azt gondolom, az nem oké. Ezt neked is tudnod kell belülről, hogy ez azzá vált. Tehát, hogy,
1: meg ugye ezeknél az ételeknél szerintem az nagyon klassz, hogy ránézek erre a sajtosrolóra, ez sajtosrolónak néz ki, ahogyha megeszem, akkor sajtosroló emléket, meg íz
2: pedig az egy édeskés, valami igen, massza, ami benne
1: igen,
2: van.
1: Igen, de hogy azt hozzá mégis, te egy sokkal, sokkal kifinomultabb, igen, sokkal összetettebb, sokkal szofisztikáltabb formában.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztronómia műsorunk Mautner Zsófival és mai vendégével, Pallag Dáviddal, tartsanak velünk!
3: Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközben megnövekvő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégesők is érhet. Most nagyjából 15 és 23 fokot mérhetünk, majd délután pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. A mai nap folyamán napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávzárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trollibusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gellóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es sév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnap estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt egészen éjfélig. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Kóstoljuk meg Gasztrum műsorunkat hallgatják Mautner Zsófival és mai vendégével Pallag Dáviddal, a Budaörsi Rutinétterem alapítójával és tulajdonosával beszélget Zsófi tehát a mai műsorban.
3: Nálad hogy néz ki a szerzői folyamat? Tehát, hogy az a rész, amikor megtervezed a menüt, akkor te olyan vagy, aki 6-szor lefőzöd, megkóstoltatod, nem tudom, számodra fontos emberekkel, vagy úgy sodrodsz, és egyszer megcsinálod, elindul az ételsor, és utána a vendégek visszajelzés alapján finomított, tehát hogy te melyik típusú séf vagy?
4: Ez egy állandó folyamat. Alapvetően ugye kétféle étlapváltásunk van, a hidegebb meg a melegebb éghajlatú, és ebben ugye nagy segítségünkre van a Boldizsán, mert hogy ugye reprezentatívan ott van, hogy miből élünk.
3: Horváth, egy most a tolmácsolok közben, bocsánat, ugye Horváth Boldizsára a Farm to Fork, ugye kistermelői alapanyagokat, zöldség, vegyszermentes zöldségeket, gyümölcsöket szállít lakosságnak is, meg séfeknek is volt itt. Igen,
4: akkor.
3: És tényleg szezonálisan legjobb.
4: Tehát, hogy leszűkíti az én gondolkozásomat az, hogy én megnézem, hogy a zöldségnaptárba abban a októbertől februári tartó időszakban, most mondtam valamit, milyen zöldségek és gyümölcsök lesznek, vannak. És ahhoz, ugye mi leképezünk különböző magyar identitású ételeket, és megnézem, hogy mihez van kötődésem elsősorban, és akkor megpróbálok úgy létrehozni egy olyan menüt. Például nem volt még gulyásunk. Tehát ahhoz is van gyerekkori emléked, el tudod mondani, hogy neked mitől jó a jó gulyás, miért jó neked, és az attól lesz én az az étel, hogy igazából elmondom, hogy nekem így jó, vagy így szeretem, így nőttem fel rajta.
3: Nézzük akkor két konkrét példát, mert szerintem például a mostani ételsorodban van két olyan abszolút hagyományos étel, ami az a te felfogásodban nagyon jól tükrözi a te elgondolásodat a kortárs magyar konyháról, meg a te saját konyha filozófiádról. Nézzük mondjuk a borjú paprikást.
4: Yeah.
3: Azt meséld el, légy szíves akkor, hogy hogy állt össze, hát miért ilyen lett.
4: Nekünk a borjú paprikás az a quintessenciánk, ha mondhatom ezt. Tehát amikor mi megnyitottunk, és akkor visszakanyarodunk a Covidra, akkor két ételünk volt. Egyrészt azt gondoltuk, hogy inkább két ételt csinálok meg marha jól, mint 10 ételem legyen közepes, mert hogy ugye nem tudjuk szétszakadni, és ott valami hiba lesz mindig. És ez volt a grill csirke, és az is izgalmas volt, mert nálam volt az ország legfrissebb grill csirke, én így hirdettem, mert elő volt szújdálva az egész csirke, és 270 fokon 25 perc alatt csináltam olyan grill csirkét, mint ami ott pörög a kocsiba, és imádták. A másik, az meg a csirke paprikás volt, és ott véletlenül sikerült egy nagyon-nagyon jó nokedlit csinálnom.
3: Az tényleg csodás, az a nokedlit, meg tudom erősíteni.
4: És
3: de hát nem véletlenül sikerült, úgy nem, hogy azért azt kikísérleteztet, hogy az olyan legyen.
4: Hát maga az anyaghányat, tehát az összetételét, igen, de De nem is tudom már, hogy honnan jött. Amúgy talán valami netes recept.
3: Tényleg?
4: Persze, szerintem, én nézegetem ezeket. Nekem a TikTok az nem táncoló csajokat dobál, hanem folyamatos kajákat.
3: Persze.
4: Nekem tök jó a feedem, vagy hogy mondják ezt, algoritmusom. És nagyon sok technológiát látok külföldről, és az tök jó, mert én már nem úgy nézem egy recept, hanem hogy azt a technológiát hogy tudom belevinni egy magyar ételbe.
3: Persze.
4: És akkor igazából ez a különbség. De visszakanyarodva a Nokedlire, nekünk a Nokedli az egy ilyen nagyon-nagyon szívhez szóló, de nekünk azt hozta az áttörést. Milyen érdekes.
3: Mert hogy azt mondta, hogy megjelent egy valamelyik, egy Forbes cikk, hogy az életed Nokedlie, és akkor másnaptól kigyózósult. És másnaptól majdnem,
4: hogy elég erős volt az online elérése a Covid miatt nyilván. Az emberek mit csináltak? Hát nézték folyamatosan, hogy mi van, és printebe is volt, úgyhogy nagyon izgalmas volt. És én nekem mindig egy ilyen visszacsatolás lesz ez a Nokedli.
3: Nagyon jó is ez a Nokedli. Ezt meséljük el, tehát, hogy néz ki ez az étel, mert azért az pont jól tükrözi szerintem ezt, amiről beszélünk, hogy megújul technológiailag egy másfajta szemléletmód, de végső soron mégiscsak egy tökéletes borjú paprikás van ott előttem, uborka salátával, és abszolút azokat az ízeket hozza, csak sokszorosan kifinomultabb formában.
4: Volt próbálkozás arra, hogy mi a mi fine diningunk, és a mi fine diningunk ez, hogy csináljunk meg rendesen egy rakott kelt. Hogy az rakott kelként üzemeljen, csak máshogy csináljunk meg egy borjú paprikás, úgyhogy az nagyon jó legyen. És akkor igazából itt is a részeire van bontva maga a szaft, nekem sok minden ismétlődik alapvetően a konyha technológiámba. Itt például ugye az van, hogy egy borjulából készítünk egy ilyen duplán főzött alaplevet, és utána azt redukáljuk. Ezt egészítem ki a csirkecsontokkal. Ugye a borjuláb a kollagén, a csirke kipirítva az a só. Ugye nagyon eszenciális sója van a csirkének. És utána ezt a kettőt összefőzöm, leredukálom már majdnem kész állapotára, és utána jön a csoda, mert úgy készül, mint egy halászlé. A bajai a gyors, ugye?
3: Zubogtatva.
4: Jó szakács vagyok, nem ez még. A bajai halászléként üzemel, nagyon-nagyon hajszálvékony, nagyon jó minőségű hagyma, fokhagyma, paprika, paradicsom, meg piros paprika, és akkor csak az a 20 perc zubogtatás, ameddig az úgy össze érik, és levesszük, és viszlát, ez a szaft. De ez olyan mélységű kollagén, és ilyen ásványi sós íze lesz.
3: Nagyon telt ízű az egész. Igen, aztán ott van ez az ikonikus, elképesztő galuska, a vékony, a hajszálvékony, a szeretett hús, meg hát az uborka salátát is mond el.
4: Uborka saláta az egy uborka saláta. Én azt gondolom, hogy én nagyon sokat hozok otthonról. Én anyuékról, vagy a családra azt kell tudni, hogy borzasztóan rossz technológiával főzött mindig. Uh-huh. Tehát kuktába készült a húslevestől a pörköltig. Uh-huh. Minden. De valamilyen oknál fogva mindennek nagyon jó íze volt. Tehát, hogy tök mindegy, hogy az folyt, vagy sűrű volt, jó volt az íze. És ha ezt kiragadtam, úgyhogy az uborka saláta is jó volt. Időközben amúgy lehet megszépülnek az emlékek, de itt egy sima uborka van, egy nagyon izgalmas vágási technológiával, amit egy ilyen harmonikaszerűen
3: is szétnyílik. Spirál, egy gyönyörű spirál, elképesztő
4: látványos. Lánc, és hozzá készítünk egy ilyen ecetes levet, amit én nem cukrot teszek bele, hanem bodzaszörpöt, öntök fel az ecettel, és azt teszek még bele paprika darabokat, meg fokhagymát, de csak megtörve. És nekem valahogy ez adja vissza azt a mamási ízt, de mindig a anyós felől vannak ilyen trükkök, vagy látom őket, hogy beletette, ugye egy darab paprika benne van a uborka salátában, és akkor az ad kicsit neki egy ilyen valami mást. És akkor ha ezeket az ember nem jól kezelgeti, akkor tud újat mutatni, vagy visszahozni egy olyan emléket, hogy azt de rég éreztem ezt. És nálunk ez van, hogy láttam már sírni embert a levestől.
3: Láttál már, az minden szakácsnak szerintem, a konyhafőnöknek, az egy nagyon fontos.
4: Azt mondta, hogy elpikergeti, mi az Isten történt.
3: Fú, és az egy nagyon jó érzés, nem?
4: Hát visszahozta a nagypapájának, a galamblevesének az élményét, és hogy így
3: az egy ilyen nagyon, szerintem az egy nagyon szent pillanat, amikor egy séfnek abban van része, nem? Hogy valaki megkönnyezi, és tényleg annyira.
4: Nem magamat magasztalom, de nem feltétlenül ilyen értékben, de hogy nagyon sokan mondják, hogy nagyon-nagyon szépen köszönik, mert olyan emléket kaptak vissza, ami a nagymamája, a nagypapája, szülei után jött, és nem biztos, hogy az összes fogás, de ha csak egy. Én mindig szoktam mondani viccesen, az olyan 10 fogás, hogy egy jó legyen.
1: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztronómia műsorom Autner Zsófival és mai vendégével, Pallag Dáviddal. Tartsanak velünk!

0: a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, benne pedig a Kóstoljuk meg gasztró műsorunkat hallgatják Mautner Zsófival és mai vendégével Pallag Dáviddal, a Budaörsi Rutinétterem alapítójával és tulajdonosával beszélget Zsófi, tehát a mai műsorban.
1: Egyet hadd ugorjak vissza, hogy amikor nyitottatok, vagyis amikor már lehetett rendesen ugye étterembe járni, akkor ugye egy laza, bisztrós hangulatú à la carte étterem volt, ahol nem ennyire kifinomult formában, de volt borjúpaprikás, volt vadas, volt aranygaluska, nagyon szerették a vendégek, és utána megkérdeztem tőled most a beszélgetés előtt, hogy szabad-e erről beszélni, és utána csődbe mentél. És ebbe elég komolyan bele is.
2: Majdnem.
1: Na hál' Istennek csak majdnem. Ja. És hogy ebben nagyon szimpatikus volt, hogy ebbe te beleálltál, és ugye a közösségi médiában is ezt kommunikáltad, és nem volt semmiféle csomagolás, hogy most ezért azért technikai okok miatt, hanem te ott beleálltál, és elmondtad, hogy ez a helyzet, úgyhogy most teljes újra tervezés. Szóval ez a fajta, hát nem is tudom, hogy mondjuk rossz tapasztalat, nem is kudarcnak nevezném talán, mert utána abból visszajöttél, de hogy ez, ennek mi volt a lélektana akkor, és mi volt a legnagyobb tanulsága, és hogyan tudtál belőle visszajönni, és ez összefüggésben van-e azzal a mostani műfajjal, amit gyakorlatilag egy mini családi vállalkozásként nincs alkalmazottat, hanem ti csináltok minden. Nagymamád mosogat, ugye azt mondtad?
2: Igen, mama mosogat.
1: Erről akarok egy picit
2: puszíjuk
1: a mamát. Igen, szóval ebből egy kicsit osztál meg néhány fontos gondolatot.
2: Elkezdek cikázni. Az első az, amikor mi nyitottunk, akkor alapvetően ez a fejünkben volt, hogy mi hasonlót szeretnénk csinálni. De akkor még úgy voltam vele, hogy nem akkora a kabát, hogy a Pallag Dávid miatt majd ide ki fog jönni bárki is fine diningolni Covid-ba, ezért máshogy kellett megnyitni. És ha kellett, nem van a hangsúly, kellett nyitni, mert nem.
1: Nem mertél, még nem érezted annyira magabiztosnak magadat?
2: Hogy nem voltam úgy idézőbe kész. Szerintem senki nincs. Én nem gondolom, hogy kész
1: nem
2: kell.
1: Nem mertél még fine diningot nyitni, hanem azt gondoltad, hogy ezzel kezdesz.
2: Először, meg azért én szépen végigmentem ezzel a lépcsőn, és már pedzegettem azt a témát, hogy nem vagyunk vállalkozók, és az élet vagy így, vagy úgy, de terel. Ez vagy nagyon sokba kerül, vagy okos vagy, és nem kerül annyiba. Nálunk sokba került. Uh-huh. És hogyha ezt utólag belegondolok, azért voltak rá jelek, amikor ezt lehetett volna hamarabb abba hagyni. Uh-huh. Feleségemnek a válveregetését én is érzem, hogy én megmondtam, de ezt nem tudja senki megmagyarázni neked. Uh-huh. És lehet, hogy a tanulópénz az nálam másik műfaj, de valahogy mégiscsak innentől kezdve lehet, hogy még jobban odafigyelek, és jobban megértem azt, hogy miért történik, és ezáltal máshogy fog hozzáállni a dolgokhoz. De a lényeg, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy be kell zárjunk. Uh-huh. Vagy mi az Isten csináljuk. És igazából a videó, ami kikerült, az egy teljesen őszinte vallomás volt, és az azért készült el, mert valahogy a vendégeimnek el akartam mondani, hogy ez van.
1: Uh-huh. Nem és az tudtam mindenkinek
2: üzenetet írni, vagy felhívni, vagy elmesélni, vagy mi van. Le akartam tudni, hagyjatok békén. Tehát azért ki voltam borulva. Uh-huh. Nekem ott ugye, ott volt egy életmódváltása, és egy ilyen 30 kilótól szabadultam
1: bizony,
2: meg.
1: Igen.
2: Hál az égnek. Amúgy tök érdekes, hogy ez a minden rosszban van valami jó. Uh-huh. Hát itt ebben a rosszban nagyon sok jó volt. Uh-huh. Na így, és a videó kikerült, ez nagyon szépen virálissá vált. Én akkor tudtam meg, hogy ez a szó azt mit jelent. Uh-huh. Hogy ténylegesen felkapták azt a videót. És az van, hogy akkor még bele se gondoltam abba, hogyha mondjuk van egy fizetésképtelené vált a cég, és a Boldizsárt innen is puszilom még egyszer, mert azért ő ott volt akkor is, amikor nagyon rossz volt, és várta, hogy mondtuk, hogy ahogy fizetünk majd, csak várjunk türelemmel, és ha bezártuk volna a céget, az még 9 millió forint. Uh-huh. Hogy akkor inkább valahogy fussunk neki még egyszer, ilyen kölcsön, olyan kölcsön, volt amúgy segítség, megint csak, ezeket hála az égnek már letudtuk egy év alatt, ami szerintem tök menő, és akkor megnyithattuk ezt a részét. De az elején ott se éreztük azt, hogy ez a mi útunk, és most érezzük azt, hogy most már tényleg az van, hogy nem vértizzadós az, hogy talpon maradjunk, hanem kicsit ki tudom azt élvezni, hogy biztonsággal tudunk mindenkit kifizetni hóvégén, és látszik az, hogy van egy jól működő háttér, és ez egy működő üzletté vált.
1: És akkor itt a második nekifutásra már egy picit más szemléletmóddal, vagy más üzleti pénzügyi szemléletmóddal álltál neki, tehát kénytelen voltál megtanulni, vagy segítséget felvenni ahhoz, hogy akkor tényleg egy olyan, nem tudom, tervezés legyen, hogy egyszerűen ki kell számolni, hogy hiába szeretnél te, nem tudom, csúcsminőségű, nem tudom, galambhúst, vagy
2: sose,
1: valamit.
2: Abba nem fogok. És nem ezzel van a hangsúly, mert a várképzése sose volt rossz. Uh-huh. És azt mindig láttuk. Valamiért itthon nem jön ki a matek, hogyha vendégtől függesz. Uh-huh. Nem tudsz tőlük annyi pénzt elkérni, amilyen ritkán jönnek.
1: Uh-huh. Mert ráadásul ez egy alkalmi műfaj, azért tett hozzá.
2: De amikor alakárt voltunk,
1: amikor alakárt,
2: akkor függtünk az emberektől, uh-huh. és nekem ugyanúgy ki kellett fizetnem naponta a 6 ember pénzét, uh-huh. úgy, hogy nem tudtam, hogy te jössz, vagy nem jössz. Uh-huh. Mert valamikor jöttél, akkor is azt a minőséget vártad el, amikor teltház volt, meg amikor egyedül ültél benne az étteremben. Hát az azt jelenti, hogy voltak olyan bukó napok, amiket képtelenség volt visszahozni, és utána jött az energia is, amit nem tudtunk megugorni. És akkor ugye az volt a változás, hogy mert leültünk, feleségem, és mondtam neki, Fanni, mondd el, hogy hol. És akkor elmondta, hát drága az áram, drága az ember, az alapanyag nem drága, mert kifizetteted idézőjelbe, és azért jön el, hogy ilyen alapanyagot tegyem, mert uh-huh. azért járok étterembe, hogy olyat kapjuk, amit otthon nem tudok megenni, hát minek másnak mennék el. És hát mi történt? Lerövidítettük a napokat, eltűnt az energia, uh-huh. lerövidítettük a napunkat, nem kellett annyi ember. És akkor kiszámoltuk azt, hogy én egyedül, ha törik, ha szakad, hány ember tudok megcsinálni egyedül. Uh-huh. Én ezt egyedül is le tudnám vinni azt, amit ott csináltunk, mert úgy vagyunk beállítva. Most már ez az étlap inkább négykezes, de az előző 2-3 uh-huh. étlapot az két kézre íródott. Tehát ez most már azért egy emeltebb étlap, mert már ott van a Viktor, és tudok támaszkodni arra, hogy ezt együtt tudjuk lehozni. Uh-huh. De az étteremben azért nincs több hely, mert ennyit tudunk megcsinálni tökéletesen, vagy közel tökéletesen.
1: Tehát ennek a műfaj választásnak is vannak akkor gazdasági okai, hogy? Is, mert így tervezni tudsz, kiszámíthatóbban tudsz alapanyagot berendelni, igen. rezsit, meg hát tulajdonképpen a saját igen. béreteket, ugye ti saját magatok dolgoztok igen. ott, családilag.
2: Meg műfaj kategóriában szerintem fölve. Piac alatt vagyunk 40%-kal.
1: Igen, hát, szerintem úgy, is. Úgyhogy gyorsan most kell menni, amíg még árérték arányban ilyen jók vagytok, mert aztán hirtelen egyszer véletlen kaptok egy csillagot, lesz, vagy valamit, akkor leszakad az ég, akkor áremelés lesz, úgyhogy most menjenek gyorsan, ja. amíg még ezen a jó árérték arányon van. Igen. És hát itt ugye pont még itt a beszélgetés megkezdése előtt beszéltünk arról, hogy ugye egyszerűen, hogy van egy ilyen Dávid és Góliát effektus, hogy a versenyben ugye te gyakorlatilag egy két személyes családi fiatal étteremként versenyzel egyébként igen. a nagy befektetői éttermekkel, ahol hát nem is tudom, ahol tényleg nem azon múlik, hogy most akkor galambot vagy kacsát.
2: Szoktam mondani, hogy nekünk nincs pénzünk 50 milliós csillára, hogyha kénytelenek vagyunk jól főzni.
1: Figyelj, ez történelmi mondat lesz, szerintem ezt nagyon sokan fogják, nem tudom, hogy már hogy ezt hallottad valahol, vagy
2: nem, azt szoktam mondani a vendégeimnek.
1: Ez szuper, hát ez minden kifejez. Ennél jobb zárszót nem is találhattál volna ki, és azt hiszem, hogy a hallgatók is biztos, hogy megerősítik, hogy ha a kérdés lenne az, hogy mondjuk egy igazi vérbeli szakácsot miről lehet felismerni, és az mindig fel lehet ismerni, hát szerintem nálad ez abszolút átjön, tehát hogy nagyon átjön az igazi, valódi elkötelezettség, elhivatottság, szenvedély, mondani való, tehát hogy ez nagyon átjön a te személyiségeden, a gondolataidon is, és utána az ételeken is. Úgyhogy én nagyon, egyrészt köszönöm, hogy itt voltál velem, nagyon örülök, végeztünk, igen, mert még folytathatjuk egyébként, kamerán kívül folytathatjuk, én bármeddig szívesen beszélgettek veled, úgyhogy nagyon nagy élmény volt, sok sikert a továbbiakhoz, visszük a jó híredet, mert nagyon-nagyon megérdemled azt. Szükség is van rá.
2: Nagyokkal szemben, úgyhogy...
1: Meg abszolút meg is érdemled, és fantasztikus a gasztronómiai élmény nálad, úgyhogy én nagyon arra bátorítok mindenkit, hallgatókat, nézőket is egyaránt, hogy hívják fel a Rutin Buda Őrsöt, ugye Rutin ez a neve, ott valószínűleg te fogod felvenni a telefont. Ha tényleg ott a telefonon csörög? Szóval én nagyon arra bátorítok mindenkit, hogy látogassanak el a Rutin Buda Őrsbe, érdemes követni ugye a közösségi médiában is Dávidot, és tényleg érdemes oda elmenni, akár azoknak, akik még most ismerkednek a fine dining műfajával, vagy felkeltettük most a figyelmét azért, hogy tényleg ilyen...
2: Sok első áldozónk van,
1: aki szívesen kóstol bele egy ilyen szerethető, érthető, de mégis nagyon progresszív és nagyon modern, szép fine diningba, és egy élmény ott tölteni egy estét, úgyhogy nagyon bátorítom önöket erre, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer egyszer, hogy itt voltál, én is jövök hamarosan, mikor lesz étlapváltás, mert ilyenkor mindig az a nagy kihívás, hogy ugye ugyan, ez nagyon szívesen eszem, ugyanaz, de nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy mi lesz a következő. Október. Jó, akkor majd jövök. Jövök októberben is, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmüket, Dávid, neked is nagyon köszönöm, és én jövő vasárnap várom önöket a szokott időben.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg gasztronómiaról Mautner Zsófival és mai vendégével, Pallag Dáviddal, a Budaörsi Rutin étterem alapítójával és tulajdonosával, a műsor pedig teljes hosszában visszahallgathatják a Sláger FM YouTube csatornáján. Tartsanak velem a következő órában is, én Csáki Attila vagyok, számítok önökre. Jó reggelt!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
4: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
5: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
3: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
4: velem Mautner Zsófival.
3: Csak a Sláger FM-en.
4: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény, www.bmw-budapestmotors.hu. A Kulináris, a jó életboltja, www.kulináris.hu. És az Ibus, a városlátogatások és körutazások szakértője, www.ibus.hu.
3: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Please, please
6: tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
7: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
8: Runner futár, az én hősöm.
7: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
9: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
10: Nem jössz fürdeni?
11: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
10: Ne szenvedj már, kend be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
11: Kaneszten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kaneszten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
12: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
3: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
13: Köszönjük.
3: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
14: Drága aranyhallgató, indul a Cilla Tours.
3: Cilla Tours. Kicsit másképp.
14: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
3: Na jó, nagyon másképp.
14: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
3: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

Lerendelték a másodfokú hőségriasztást, indul a fák locsolása Veszprémben. Ingyenes nyílt nappal várja a balatonfüredi lakosokat az Annagóra Aquapark. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország teljes területére szombat éjféltől kedd éjfélig. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen érkező kánikula komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás és a napvédelem. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg kerüljük a tűző napot és a megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, ezért fokozott figyelmet érdemelnek. A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy parkoló autóban senkit ne hagyjunk, mert a járművek belső hőmérséklete rövid idő alatt életveszélyes szintre emelkedhet. Veszprém is csatlakozott ahhoz a közösségi programhoz, amely a fiatal fák túlélését segíti a nyári hőségben. A Béko nevű mobil alkalmazás térképen mutatja a város 225 1 és 5 év közötti közterületi fáit, és jelzi, melyek szorulnak öntözésre. A rendszer színkódokkal követi a fák állapotát, a sikeres locsoláshoz pedig legalább 50 liter víz kijuttatása szükséges. A visszaélések elkerülése érdekében az alkalmazás csak akkor fogadja el a locsolást, ha a felhasználó a fa közelében tartózkodik. A programhoz bárki csatlakozhat, akár egyetlen alkalmi öntözéssel is segítheti a város zöld felületeinek megőrzését. A VKS ZRT munkatársai szintén használják a rendszert, így hatékonyabban tudják megszervezni a locsolási feladatokat. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság és a városüzemeltetés együtt óvja meg a fiatal fákat a kánikula idején. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvény helyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. Ingyenes nyílt nappal várja a balatonfüredi lakosokat az Annagóra Aquapark június 27-én szombaton. A városban élők lakcímkártya felmutatásával térítésmentesen vehetik igénybe az élménypark szolgáltatásait reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. Egy jelentkezés legfeljebb 10 főre szólhat, és a füredi lakosok nem helyi kísérőket is magukkal vihetnek, számukra azonban belépőjegyet kell váltani. Az Aquapark összesen 1200 fő számára biztosít helyet a rendezvényen. Az Annagóra Aquapark Magyarország egyik legnagyobb vízi élményparkja, több mint egy tucat csúszdával, hullámmedencével és családi program lehetőségekkel. Közleményben reagált a Van Veszprém HC azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint vezetőedzőjük Javier Pascual a német Kielhez igazolhat. A klub hangsúlyozta, a spanyol szakembert 2 évig szerződés köti Veszprémhez, és a vezetőség továbbra is vele képzeli el a jövőt. A tájékoztatás szerint a szezon értékelése során a felek megerősítették együttműködésüket, és közösen dolgoznak a kitűzött célok megvalósításán. Javier Pascual

0: A Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani, a csomópontban sárgán villognak a jelzőlámpák. Lezárták az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt már egészen este 8 óráig. Ma 13 óra 30-tól egészen 19 óra 15-ig N4-es nosztalgia autóbuszra utazhatnak Zugliget Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Balcsy-Zsilinszky úton befelé József Attila utca előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Útszűket okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában kifelé a Bátori utca után vízvezeték javítása miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: 9 óra után pár perccel indítunk már is egy újabb órát itt a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Mark Ember és a Belong Together, Hessa már is elsőként. Tartsanak velem és ébredezzünk együtt, jó reggelt!

Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A nyáron is rengeteg program vár mindenkire, akár Veszprém és környékén, akár pedig itt a főváros és környékén. Többek között jön a Bor és Jazz Fesztivál majd Dunakeszin, július 2 és 5-e között a Dunaparti Szabadstrandon. A négynapos rendezvényen kiváló magyar borászatok kínálata, jazz és könnyűzenei koncertek, valamint nyáresti programok várják a látogatókat. A fellépők között majd ott lesz többek között Falusi Marian, Kozma Orsi, Rakonca Imre és Iliás Gyula duó is. A szervezők idén is bővített területtel készülnek, hogy még több vendég élvezhesse a Dunaparti hangulatot. Mindez tehát majd Dunakeszin július 2 és 5-e között. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan a vasárnap délelőtt mellé. Post Malone és az I Had Some Heart, ezt folytatja már is most nálunk az órán.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, ha útnak indulnának, jó utat is vigyázzanak magukra. A legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben várom. 0630-30-30-95-8 ez a hívható számunk, ami azért is fontos, hiszen játszunk, van két páros belépőjegyem a Várrepublik budapesti koncertjére. Nincs más trendők, mint ha meghallják a Várrepublik számot, akkor harmadikként kell telefonálni. 0630-30-30-95-8 két kérdésem lesz még, hogyha mind a két kérdésre helyesen válaszolnak, akkor már is önöki a páros belépő egy, tehát a Várrepublik budapesti koncertjére. Most pedig nézzük az időjárást itt a Slágeren. A napközben megnövekvő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső kísérhet. Most nagyjából 15 és 23 fokot mérhetünk, majd délután pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Egy műszakhívás személyautó veszteg el az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél a külső sávon áll a sérült jármű, emiatt itt lassulásra, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek ezen a szakaszon is. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gerlóci utca felé, az Asztória megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Ma estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. A hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai sziget végállomás között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek vált

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Lola Young és a Messi, pörgette most fel a vasárnap délelőttünket, és játszunk, hiszen van egy páros belépőjegyem a Várepuli budapesti koncertjére. Nincs más dolguk, mint figyelni itt a Sláger FM adását. Ha meghallják a Várepublik számot, akkor harmadikként kell telefonálni. 0630-30-30-95-8-as a hívható számunk. Két kérdésem lesz még, hogyha mind a két kérdésre helyesen válaszolnak, akkor már is önöki a páros belépőjegyet, tehát a Várepuli budapesti koncertjére. Itt a slágeren pedig zárjuk az órát most Pink slágerével, Raise Your Glass. Ezt szólnálunk, tehát az óra zárásaként számítok önökre, a következő órában is tartsanak velem, én Csák Attila vagyok.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
3: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
9: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
10: A Sláger FM-et hallgatja.
11: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
11: Köszönjük!
0: Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 19:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
12: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

Árat emel mindhárom mobil szolgáltató. Csak a Pannon Egyetem tudott javítani a magyar egyetemek közül a világrangsorban. Nemzetközi gitárfesztivált tartanak Balatonfüreden. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fjóri vagyok. Árat emel mindhárom mobil szolgáltató. A Magyar Telekom és a Jettel júliustól emeli szolgáltatásainak díját, még a One szeptembertől vezeti be az új árakat, amelyek az előző évi 4,4%-os infláció mértékével növekednek. Az áremelés elsősorban a korábban bevezetett mobil és egyes vezetékes előfizetéseket érint, ugyanakkor a percdíjak, SMS-díjak és egyéb forgalmi költségek változatlanok maradnak. A Telekomnál több 2026-ban bevezetett csomag mentesül a díjkorrekció alól, a One pedig a vezetékes televíziós és internet szolgáltatások árát egyelőre nem módosítja. Az érintett ügyfelek a következő hetekben kapnak részletes tájékoztatást a változásokról. Megjelent a QS 2027-es egyetemi világrangsora. A listára 10 magyar felsőoktatási intézmény került fel, közülük azonban csak egy tudott javítani korábbi helyezésén. A rangsorban idén ismét az ELTE végzett a legjobb magyar egyetemként, az 595. helyen. A tavaly még első debreceni egyetem a 600. helyre csúszott vissza, még a harmadik legjobb hazai intézmény a Szegedi Tudományegyetem lett, amely a 633. helyen szerepel. A legnagyobb előrelépést a Veszprémi Pannon Egyetem érte el. Az intézmény az 1201-1400-as kategóriából az 1001-1200 közötti sávba lépett előre, így egyedüli magyar egyetemként javított a helyezésén. Súlyos baleset történt csütörtökön Pápán, ahol egy babakocsit toló édesanyát gázolt el egy autó a Korona utcai zebránál. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint a mintegy 40 éves sérültet súlyos fejsérüléssel szállították kórházba. A kisgyermek a balesetben nem sérült meg. A helyszínelés és a mentés idejére az érintett útszakaszt lezárták. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Június 20-a és 27-e között rendezik meg a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivált, amely koncertekkel, nyilvános mesterkurzusokkal és családi programokkal várja az érdeklődőket. Az esti hangversenyeknek a Vasari Galéria ad otthont, még a mesterkurzusokat a Ferencsik János Zeneiskolában tartják. A fesztiválon a gitárművészet hazai és nemzetközi kiválóságai lépnek fel, többek között horvát, iráni, román, szlovén és spanyol művészek. A közönség találkozhat a Croatian Guitar Quartet tagjaival, valamint a fiatal tehetségekkel is. A legkisebbeket gyereksarok és délutáni minikoncertek várják. A rendezvény gála koncertjét az Andalusian Guitar Quartet adja, amely a spanyol gitárhagyományokat és a flamenco világát idézi meg. A Veszprémi Honvéd SE tájfutói sikeresen szerepeltek a június elején Sáskán rendezett középtávú országos bajnokságon és váltóbajnokságon, ahol versenyzőként és rendezőként is helytáltak. A klub számára különösen fontos volt az esemény, hiszen a Viadala 2027-es tájfutó világbajnokság egyik előfutárának számított. A nehéz, meredek és sűrű növényzettel borított terepen a veszprémiek 7 egyéni érmet szereztek, 3 aranyat, 1 ezüstöt és 3 bronzot. A világbajnokságon is remekeltek, az N18-as csapat országos bajnok lett, még az N21-es és az F105-ös váltó ezüstérmet nyert. A rendezvényen kiemelt szerepet kapott a GPS-es nyomonkövetés és az élő közvetítés is. A sikeres szerepléssel a klub értékes bajnoki pontokat gyűjtött, és bizonyította felkészültségét a jövő évi világbajnokság előkészítésében. A Sláger FM híreit Szendő Fiborittól hallották.

0: Busz jár a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Ma estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. A hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e part és az Óbudai sziget végállomás között. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: És van egy páros belépő egyem a Várrepublik budapesti koncertjére, ugye zajlik a koncertélmények rajta a Sláger FM-en, hogyha meghallják a Várrepublik számot, akkor harmadikként kell telefonálni. Itt a Slágeren pedig elsőként itt van Avicii, az óraindításaként szól most nálunk a You Make Me.

Ez volt a One Republic slágere, méghozzá Szeleszóval közös If I Lose Myself itt a sláger hétvégében. És ugye zajlik a koncertélmények nyara, meg volt a harmadik telefonáló, nem sokára pedig majd az is kiderül, hogy ki a szerencsés hallgatónk, aki elviheti tehát a belépőjegyet a One Republic budapesti koncertjére. De előtte egy szuper kikapcsolási tippet hoztam, hiszen ingyenes szabadtéri koncertek pesdítik fel a Kossuth teret 2026, tehát idén nyáron is. Különleges zeneélményekkel töltik meg a Kossuth teret az ingyenes térzene koncertsorozattal. A térzene eseménysorozat nyár végéig 9 szabadtéri koncerttel kínál változatos zenei élményt, magyar népzene, klasszikus örökzöldek, népszerű opera előadások, barokk dallamok, akusztikus kedvencek is helyet kapnak a programban. Legközelebb majd július 2-án csütörtökön 17 és 18 óra között láthatnak egy programot, valamint július 9-én is majd szintén csütörtökön 17 és 18 óra között. Jó kikapcsolást, abba slágere, a One of Us pedig már is érkezik itt a sláger hétvégében most.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és ugye hallottuk a Várrepublik számot, méghozzá az Alessóval közös If I Lose Myself szólt nem olyan régi, és ugye megvan a harmadik telefonálunk, aki szintén elviheti valószínűleg a Várrepublik páros belépőjegyet, hogyha még két kérdésre helyesen tud válaszolni. Sláger FM, Csáki Attila vagyok.
1: Jó napot kívánok, Misztik Erika vagyok, ezt a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Erika harmadikén telefonált, úgyhogy gratulálok, az első lépés már megvan a jegy felé. Megkérdeztetem, hogy honnan hívott?
1: Igen, Budapestről.
0: Budapestről. Na, szuper. Várrepublik koncertjegyekért megy ugye a játék. Még van két kérdésem, két rövid, egyszerű kérdés. Az első kérdés úgy szól, hogy melyik Várrepublik dal lett nagyon nagy világsiker? Van két opció, az első a Counting Stars, vagy a B opció a Barbie Girl. Bizonyám, a válasz helyes. Így van, és még egy kérdés, hogy mi annak a műsornak a neve, amit szombat reggel megy ugye a Sláger FM-en, és Ortutai Dóri és Hajdú Steve vezet. A székreállók, a B pedig a hétvégi hangoló.
1: Székreállók.
0: A székreállók, így van, úgyhogy a válasz helyes. Gratulálok, megvan a páros belépőjegy, tehát a Várrepublik budapesti koncertjére.
1: Nagyon köszönöm, nagyon hálás vagyok.
0: Na, kit viszel magaddal, ki lesz a kísérő?
1: Meriemet.
0: Na, szuper, akkor jó szórakozás nektek majd. Annyit pedig előre is megsúrnék, hogy délután is lesz játék, úgyhogy nagyon érdemes figyelni és fülelni. Most pedig ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve a közlekedésről is. A napközben megnövekvő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső kísérhet. Most nagyjából 15 és 23 fokot mérhetünk, majd délután pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Egy műszakhívás személyautó vesztegel az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében. A 18-as kilométernél a külső sávban áll a sérült jármű, emiatt itt lassulásra, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek ezen a szakaszon is. Hétvégén az M2-es metró helyett az Eörsvezértere és a DeFerenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gerlóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es év nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a második Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Ma estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. A hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és az Óbudai sziget végállomás között. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, ha úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, a legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben várom. Hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bódza utca és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak, úgyhogy csak óvatosan. Honey Beast és a maradok pedig már is érkezik az óra zárásra, kint itt a Sláger.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Célegyenesbe érkezett a közbringa rendszer megújítása. Rengeteg embert igazoltattak Kelenföldön, 20-at elő is állítottak. Molnár Róbert köszönti Önöket. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Június 15-én hétfőn döntött a parlament arról, hogy elfogadja az alaptörvény módosítást. A javaslatot a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, a Fidesz viszont ellene szavazott. Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A rendőrök egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, közülük 10 körözöttet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekménnyel követi, egy másikat kábítószer birtoklásán érték. Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50 g zöld kábítószer gyanús anyagot találtak és foglaltak le. Helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt 5, a KRESZ szabályainak megsértése miatt 1 esetben szabtak ki. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Ma általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Többfelé, akár több hullámban is előfordulhat zápor, zivatar, akár jégeső is. Délután általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
2: Vezessenek óvatosan, lezárták ma 7 órától 15 óráig a 18. kerületben a Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot, Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért az egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. A Honvéd utcából és az Igló utcából csak jobbra lehet kihajtani, a csomópontban sárgán villognak a jelzőlámpák. Lezárták az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt már egészen este 8 óráig. Ma 13 óra 30-tól egészen 19 óra 15-ig N4-es Nosztalgia autóbuszra utazhatnak Zugliget Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Balcsy-Zsilinszky úton befelé József Attila utca előtt, mert itt vízvezetéket javítanak. Útszűket okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában kifelé a Bátori utca után vízvezeték javítása miatt. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert itt gázvezetéket javítanak. 06 30 30 95 8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként Bruno Mars sláger, I Just Might, ez szól

Jó pihenést mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ingyenes koncertek aranyozzák be a nyárestéket a főváros egyik legszebb parkjában. Mivel másra lehetne stílusosabban lezárni és indítani egy melegnek ígérkező nyári hetet, mint egy kellemes hangulatú ingyenes koncerttel, a főváros egyik legszebb parkjában idén nyáron is ingyenes koncertekkel várják és muzsikával a felbezsdülni vágyokat. A 13. kerületi Újlipótvárosban található Szent István Park 5 nyári estén invitál ingyenes koncertekre, ahol vasárnapról vasárnapra neves előadók és zenekarok adják át egymásnak a pódiumot. A mai nap folyamán július 5-én, július 19-én és augusztusban még két alkalommal várnak, tehát itt mindenkit este 7 órától, melyhez mindenkinek nagy jó kikapcsolódást kívánok, Smart Town Boy pedig már is érkezik itt a Sláger hétvégében most.

0: Sanya.
1: Yes. Hi everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I'm
2: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

0: Ez volt Amy MacDonald és a This is the Life itt a Sláger hétvégében, és ebben a nagy melegben, kánikulában ugye fokozottan figyeljenek a megfelelő folyadék bevitelre, és kerüljék a nagyon nehéz ételek fogyasztását. Ugye még hazánkban 35-36 fokos csúcsokban van egyelőre részünk, addig Nyugat-Európában többfelé 35 és 40 fokos forróság tombol. A következő napokban pedig tovább fokozódik majd a forróság, ez egyébként látszódik a hosszú távú előrejelzéseken is, hogy ebben a hónapban már nem nagyon fogunk 30 fok alá menni, ami már a csúcsértékeket illeti. Nyilván éjszaka azért hűvösebb lesz, de napközben azért a hőmérsékletek legfeljebb csak csökkennek, majd ez alá az érték alá, ha éppen záporok, zivatarok áztatnak bennünket, úgyhogy hát készüljünk fel, de hogy pontosan milyen idővel számoltunk a mai nap folyamán, azt mondom már is. A napközben megnövekvő gomoly felhőkből már jóval nagyobb számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néha jégeső kísérhet. Most nagyjából 15 és 23 fokot mérhetünk, majd délután pedig 31 és 37 fokig melegszik a levegő, de a záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaesett a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan. A mai nap folyamán napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávzárásra készülnek egy rövidebb szakaszon, mert itt útburkolatot javítanak. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a DeFerenc tér között autóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kávin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezték a Gellóci utca felé, az Astoria megállóját pedig áthelyezték a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi Ferenc úton és a Kossuth Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal utazhatnak. Vasárnap estig egyirányították a K-hidat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Hétvégén a 226-os autóbusz nem közlekedik a május 9-e park és Óbuda sziget végállomás között. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt egészen évfélig. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig vasárnap dél lesz majd, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása. Karagas Balázsol ebben a nagyon-nagyon melegben is kánikulában. Hello, hello, hogy vagy, Nyúság?
1: Szia, hát figyelj, negyed óra alatt leéghetünk a hőségben Budapesten. Erős az UVB sugárzás, erre érdemes készülni. Jó hideg limonádéval, finom sülthekkel. Nem marha pörkölt el, azt nehezen bírjuk ilyen időben.
0: Igen, leégés ellen szalmakalap, napszemüveg, valamint nagyon magas faktorszámú fényvédőkrém, úgyhogy ezek mindenféleképpen legyen önöknél, hogyha mondjuk kimozdulnának a római strandra, mert most szabad strandolási lehetőség nyílt a Dunában, és szerintem minden ilyen szabad strandozó, meg önmagában a strandok szerintem tömve vannak most.
1: Á, tuti, tuti, tuti. Úgyhogy jó pihit mindenkinek, aki esetleg fürdőzne, tényleg a napvédőkrémeket ne felejtsük el. Ott is neked is jó pihit.
0: Köszönöm szépen, neked pedig jó munkát, jövő héten szombaton pedig majd ismételten találkozhatunk, maradjanak a Sláger FM-mel a viszontalásra.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cila és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cila Tours, Cila Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cila utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodj, alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cilával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény www.bmw-budapestmotors.hu. A Kulinaris a jó életboltja www.kulinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keres minket a minicrm.hu oldalon.
8: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után. 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
10: Támogatják a veszprémiek a Haszkóvó buszforduló korszerűsítését. Futszálcsarnokként születik újjá az egykori veszprémi sportuszoda. Díjazták a legjobb tesi tanárokat Veszprém vármegyében. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Támogatják a veszprémiek a Haszkóvó buszforduló korszerűsítését, ugyanakkor vitatják az energiatárolók tervezett helyét. Egy lakossági fórumon elhangzott, a fejlesztés részeként napelemes rendszer, új töltő infrastruktúra és energiatárolók segítenék az elektromos buszok üzemeltetését. A beruházás átalakítaná a forgalmi rendet, korszerűsíteni az utasforgalmi létesítményeket és biztonságosabb közlekedést teremtene a buszfordulóban. A legtöbb kérdés az energiatárolók zajhatásával és a lakóépületek közelségével kapcsolatban merült fel. A tervezők szerint a rendszer megfelel majd a zajvédelmi előírásoknak, és a beruházás után helyszíni méréseket is végeznek. A szakértők hangsúlyozták, hogy a tervezett vanádium redox technológia nem gyúlékony, és akár 25 éves élettartamú lehet. Az önkormányzat szerint a projekt jelenleg a tervek szerint halad, ugyanakkor a végleges kiviteli megoldások még módosulhatnak a lakossági észrevételek figyelembevételével. Megvan a kivitelező, aki teremsportokra alkalmas csarnokká alakítja a Március 15-e utcai egykori sportuszodát, írja a Magyar Építők. Veszprém önkormányzata közel 955 millió forintos beruházással alakítja át a Március 15-e utcai egykori sportuszodát futszál munkacsarnokká. A kivitelezést a Vemészer Építő és Szerelőipari Kft., valamint a Diorit Partner Kft. Végezheti el, derült ki a közbeszerzési értesítőből. A projekt a Magyar Labdarúgó Szövetség országos futszál munkacsarnok építési programjának részeként valósul meg, az MLS 100%-os támogatásával. A fejlesztés célja, hogy a korábbi úszoda helyén korszerű, a futszál és más teremsportágak igényeit kiszolgáló csarnok jöjjön létre. A projekt keretében egy 20x40 méteres, összesen 800 négyzetméteres futszál küzdőtér készül, amely teljes felületén speciális, erősített alátétrendszerű sportparkettát kap. A csarnokhoz 75 férőhelyes lelátó és 700 lux erősségű pályavilágítás is tartozik majd. Idén is lehet kérni a szünidei gyermekétkeztetést Veszprémben. Az önkormányzat a nyári szünidőben ebédet biztosít a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 5 hónapos kortól 18 éves korig. Az ingyenes ebéd június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon vehető igénybe. Az étkezést a veszprémi SC Jendrasik Venes Technikumban biztosítják, hétköznapokon 11 óra 30 és 13 óra között, illetve szükség esetén elviteles ételhordóban is kiadják. Kigyulladt szerda délután egy gyárépület litéren. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte, a 72-es főút melletti üzemben egy gépek tárolására használt, részben nyitott épületben keletkezett tűz, a szigetelés kapott lángra. A tüzet a Balatonfűzfői, a Pétfürdői és a Veszprémi tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el. Személyi sérülésről nem adtak hírt. Átadták a KNTH Mozdulj, az év kedvenc tesi tanára program Veszprém vármegyei díjait. A Magyar Diáksport Szövetség által szervezett szavazás célja, hogy elismerje azokat a pedagógusokat, akik megszerettetik a mozgást a fiatalokkal, és példát mutatnak az egészséges életmódban. A vármegyében 60 testnevelőre közel 15 ezer szavazat érkezett. A díjazottak között a fiatal kategóriában Székely Kristóf, a kisiskolák mezőnyében Bíró Kálmán, még a nagyiskolák kategóriájában Beke Mónika bizonyult a legnépszerűbbnek.
11: És most mondom a közlekedési információkat, ez a Sláger FM, ott vagyunk az autóban is. Két baleset is történt az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Az egyik Bicske térségében a 33-as kilométernél, ott mindkét irányban egy-egy sáv járható. A kialakult dugó már meghaladta a 3 kilométert is a határ felé vezető oldalon. A második távolabb Tata térségében, ahol egy kis busz és egy személyautó koccant össze. A 70-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás már ott is több kilométer hosszúságú. Tudjanak róla, hogy le van zárva a pesti alsó rakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a részt. Lezárták ma délután 3 óráig a 18. kerületi Gyömrői úton, kifelé az egyenesen haladó külső sávot Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. Manapközben a 4. kerületi Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra készülhetnek egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Lezárták az első kerületi Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt ma egészen este 8-ig.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.

Na, hogy Paul McCartney, Michael Jackson és a CCC egy forró vasárnap délutánon, amikor a Sláger FM szól. A most ebédelőknek természetesen jó étvágyat kívánok, és persze nézzük a legizgalmasabb kikapcsolódási lehetőségeket, hiszen annyi minden van itt a környéken. A Pilis egyik legszebb kiránduló helye a 756 méter magas Pilis tető, vadregényes erdők és sziklás gerincek között magasodik ki a tájból. A hegység legmagasabb csúcsa izgalmas túraútvonalakkal, különleges látnivalókkal és mesés kilátással csábít minket a szabadba. Különben a 400 méteren fekvő Pilis szántóról indulva a Grófi út szerpentines panoráma ösvényére lehet érni, ahol hamar megérezhetjük, hogy miért tartják a Pilist a kirándulások egyik legszebb helyszínének. Itt az erdőből kiérve tárul először elénk a mesés kilátás a kiránduláson, ami felfelé haladva csak egyre lenyűgözőbb lesz, ez az út kedvelt siklóernyős tarthely is. A Pilistető csúcsán ott van még ugye a Boldog Özséb kilátó, ami az egyik legkülönlegesebb pontja ennek a túrának, úgyhogy azt mindenféleképpen érdemes lehet megnézni. Jó szórakozást kívánok hozzá a Kovalszki meg a Vegával, tőlük már a mindenem hallható.

0: Egy kicsit alter rockos hangzás, de zseniális volt a Cure-tól a Friday I'm in Love, itt a Sláger FM-en. Hamarosan egy írzenész Dermot Kennedy érkezik a Kiss Me-vel, előtte pedig már is nézzük a legfontosabb információkat. Egyelőre azt érzem, hogy napfény járja át a szívem, újra 35 fokot mutatnak a hőmérők Budapesten. Ma a napos idő mellett napközben azért erősen megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan ebből még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sőt, mondok, izgalmasabbat. Néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is lehetnek. Ennek ellenére gyenge mérsékelt marad a légmozgás, de persze a záporok, zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre is számíthatnak. Egyébként Budapestre és Pest vármegyére kiadták a citromsárga figyelmeztetést zivatar felhőszakadás veszélye miatt. Az utakon egyelőre nyugalom, csend és béke honol, gondolom mindenki még a rántott húst és a húslevest fogyasztja. Ennek ellenére az Attila úton korábban volt egy baleset a Dózsa-György térnél, ott a külső sávban jelenleg is tart a helyszínelés és a műszaki mentés a BKK tájékoztatása szerint. Volt két baleset az M1-es autópályán és a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Az egyik Bicske térségében a 33-as kilométernél történt, ott mindkét irányban jelenleg egy-egy sáv járható csak. A kialakult dugó már meghaladta a 3 kilométert a határ felé vezető oldalon. A második baleset távolabb, Tata térségében történt, ott egy kis busz és egy személyautó koccant. A 70-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakulóban lévő torlódás már bizony több kilométeres. Erre érdemes számolni. Budapesten fontos arról tudni, hogy ugye le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között. Ilyenkor hétvégente mindig átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. És ugye most a hétvégén nem jár az M2-es metró, helyette pótlóbusz közlekedik az Ősvezértere és a Deák Ferenc tér között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Persze, hogy a zseniális Kylie és az In Your Eyes itt a Sláger FM-en szólnak, a legnagyobb slágerek valóban változatosan, közben pedig ne felejtjék el, hogy itt a koncertélmények nyara a Sláger FM-en, és a valódi, igazi világsztárok előadásaira vihetjük el. Duran Duran, One Republic, Ricky Martin, Seal, Pitbull, Lenny Kravitz, és meg sorolhatnám, hogy milyen sztárok koncertjegyei vannak a zsebünkben. Most Duran Duran dalt kell keresni a rádióban, ha hallják zenélni a csapatot, akkor hívják harmadikként a 0630303958-es számot, a harmadik telefonálunk játékba kerül, és bizony, ha elég ügyes, akkor el is viheti a páros belépőt a csapat a budapesti koncertjére. Nálunk addig Lady Gaga is tiszteletét teszi, majd előtte pedig még Justin Bieber is velünk. Ez a Ghost.
1: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Haladékot kapott a főváros a befizetésre, megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Dél-Pesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-ig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hűségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Dél-Pesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Dél-Pesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. Jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Komács Bendegúz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelezi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan színeken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Ma általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Délután általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő, marad a forróság.
2: Meglehetősen békésen autózható Budapest, nem kaptam arról híreket, hogy bárhol jelentősebb fennakadás lenne, de hát azért óvatosan kell közlekedni, abból baj még ugyebár soha nem volt. Várjuk akár a Trafipax információkat is, 0630 30 30 95 8. Ide kaptunk SMS-t nemrég Katától, aki arról írt, hogy Székesfehérvár ott a Balatoni úton lehet összefutni a háromlábú eszközzel. Arrafelé legyenek nagyon körültekintőek. Ha pedig már Balatoni út, ugye, a 7-es főúton Velence belterületén szokásosan kint van a háromlábú eszköz. Mindezek mellett ne felejtjék, hogy a pesti alsóra rakpartot továbbra is zárva találhatják, hiszen az Erzsébet és a Margit híd közötti részt átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégére egyirányúsították a 9. kerületi Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra készülhetnek. Lezárták ma délután 3 óráig a 18. kerületi Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt. Egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. Lezárták az első kerületi Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt ma este 8-ig.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Elmúlt egy óra továbbra is jó zenéket játszunk a hasznos információk mellett. Hello, Karakas Balázs vagyok, lazítsunk, pihenjünk együtt a hétvégén, és persze hallgassuk a legnagyobbakat. Mindjárt jön a Touch and Go, tőlük a Would You, most viszont a Daft Punk és egy felejthetetlen kiválóság.

könnyed kis elringatós dalocska. Rimmel, Selena Gomez és a Calm Down itt a Sláger FM-en. Nálunk pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan. 35 fok odakint, tombol a nyár. Ezt azért semmiképpen ne felejtsék, hogyha valamerre elindulnának. És persze óvatosan, azért ilyenkor is könnyen túl lehet tolni a dolgokat. Órákig táncolt, ugrált és hajlongott az egyik kombinó tetején egy férfi tegnap hajnalban Budapesten a 4-es 6-os vonalán. Erről számolt be az RTL híradó. A férfi miatt rendőröket kellett hívni, akik aztán hosszas rábeszélés után tudták csak leszedni úriemberünket a villamos tetejéről. Hát végül aztán egy felfújható nagy párnán landolt, kórházba vitték. A történtek miatt aznap este egyébként egészen sokáig állt a 4-es 6-os vonalán a forgalom, pótlóbuszok közlekedtek. Nyilván úriemberünket azért hát fölön fogják csípni annak okán, hogy mekkora kalamajkát okozott. Hát ne csinálják utána, én ezt tudom javasolni. És azt, hogy hallgassunk jó zenét, hiszen Geszti felkészül mindjárt itt a Mindenki legyen rohadt gazdag. Előtte még a legendás 80-as évekbeli dal a Pointer Sisters-től. Ez már a Jump!

0: Micsoda, kicsit kosztümösnek hat, pedig vacsúj, Ray és Where is my husband? Ez a Sláger FM egész hétvégén a legnagyobb slágerekkel változatosan. Még mindig nincs késő, szerintem legalábbis, mondjuk elszaladni a Balcsira, megmártózni egyet akár családostól, akár a barátokkal, aztán jönni vissza Budapestre is. Hát szépen lassan felkészülne a következő munkahétre, de én még javaslom, hogy éljük meg a hétvége minden egyes pillanatát, amikor tökéletesen kiürülhet az agyunk. Én ehhez hozom a jó dalokat, hiszen Revillini megérkezik a Love Minattal, előtte viszont már is nézzük az aktuális információkat. Néha egy-egy felhő honol Budapest tegén, de ezek arra vannak jelen pillanatban, hogy átverjék a képzeletünket, hiszen elképesztő meleg van, 36 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők. Mindemellett ugye kiadták Budapestre és Pest megyére is az ivatar és felhőszakadás veszély miatt is a citromsárga figyelmeztetést. A Hungaromet leírása szerint ilyenkor intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt akár 25-30 mm-t meghaladó csapadék is hullhat. Szóval az benne van a pakliban, hogy elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, néhol felhőszakadás, de azért alap esetben még mindig a napos idő, és persze a kánikula dominál. És persze itt vannak a friss, ropogós közlekedési információk is. Hogyha önök is láttak valamit, feltétlenül szóljanak a 0630-30-30-95-8-as telefonszám a miénk. A legutóbbi hírek szerint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt nem járható a középső sáv, mert ott egy baleset történt. Viszont befejeződött a helyszínelés és a műszaki mentés az Attila úton a Dózsa-György térnél a külső sávban. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Herceghalom térségében a 30-as kilométernél egy műszaki hibás teherautó foglalja el a külső sávot a terelt szakaszon, így ezen a részen csak egy sáv járható a legutóbbi információk szerint. Különben mindent leszámítva Budapest útjai relatíve jól közlekedhetőek, az átvezető utak, a nagyobb körutak, rakpartok egészen jól járhatóak, hát kivétel ugye a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, ami ugye most le van zárva, hiszen átadták ezt a részt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, de mint mondtam, a többi útvonal jól közlekedhető, így bőven van hol kerülni. Aki a Balcsira tartana, a 7-es főúton, Velence belterületén, a Balatoni úton korábban trafipaxot láttak hallgatóink, és Székesfehérvár belterületén is a Balatoni úton látták a háromlábú eszközt. Én balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Eric Prydz és a Kalami itt a Sláger FM-en, hétvégén a legnagyobb slágerekkel változatosan. Köszönöm szépen, hogy együtt tölthetjük az időt. Jó kajakomát mindenkinek, aki most épp ebben a fázisban van. És mindeközben ne felejtjék, hogy a Sláger FM-en itt a koncertélmények nyara. Elvisztük önöket igazi nagy világsztárok felejthetetlen budapesti fellépésére. Vagy jegyünk a One Republic-ra, Duran Duran-re, Ricky Martin-ra, Pitbull-ra, Seal-re, Lenny Kravitz-re is még sorolhatnám. Meg hát persze még kérdéses, hogy milyen meglepetések jönnek a folytatásban. Egy biztos, most Duran Duran zenét keresünk a rádióban, amikor hallanak egy Duran Duran dalt és én szólok, hogy telefonálni kell, akkor bizony harmadikként kell hívni a Sláger FM-et, hiszen a 0630303098-as telefonszám megcsörgetésével kerülhetnek játékba, és bizony válaszolni kell kettő kérdésre, és onnantól kezdve, hogyha azok megvannak, akkor meg is lesz a páros belépő a Duran Duran budapesti koncertjére. Addig Rózsa Magdi énekel most, tőle következik a Hazatalálsz.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: Héten a Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
3: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
9: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük. A reklám után.

0: Lerendelték a másodfokú hőségriasztást, indul a fák locsolása Veszprémben. Ingyenes nyílt nappal várja a balatonfüredi lakosokat az Annagóra Aquapark. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország teljes területére szombat éjféltől kedd éjfélig. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen érkező kánikula komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás és a napvédelem. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg kerüljük a tűző napot és a megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, ezért fokozott figyelmet érdemelnek. A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy parkoló autóban senkit ne hagyjunk, mert a járművek belső hőmérséklete rövid idő alatt életveszélyes szintre emelkedhet. Veszprém is csatlakozott ahhoz a közösségi programhoz, amely a fiatal fák túlélését segíti a nyári hőségben. A Béko nevű mobil alkalmazás térképen mutatja a város 225, 1 és 5 év közötti közterületi fáit, és jelzi, melyek szorulnak öntözésre. A rendszer színkódokkal követi a fák állapotát, a sikeres locsoláshoz pedig legalább 50 liter víz kijuttatása szükséges. A visszaélések elkerülése érdekében az alkalmazás csak akkor fogadja el a locsolást, ha a felhasználó a fa közelében tartózkodik. A programhoz bárki csatlakozhat, akár egyetlen alkalmi öntözéssel is segítheti a város zöld felületeinek megőrzését. A VKSZRT munkatársai szintén használják a rendszert, így hatékonyabban tudják megszervezni a locsolási feladatokat. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság és a városüzemeltetés együtt óvja meg a fiatal fákat a kánikula idején. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvény helyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. Ingyenes nyílt nappal várja a balatonfüredi lakosokat az Annagóra Aquapark június 27-én szombaton. A városban élők lakcímkártya felmutatásával térítésmentesen vehetik igénybe az élménypark szolgáltatásait reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. Egy jelentkezés legfeljebb 10 főre szólhat, és a füredi lakosok nem helyi kísérőket is magukkal vihetnek, számukra azonban belépőjegyet kell váltani. Az Aquapark összesen 1200 fő számára biztosít helyet a rendezvényen. Az Annagóra Aquapark Magyarország egyik legnagyobb vízi élményparkja, több mint egy tucat csúszdával, hullámmedencével és családi program lehetőségekkel. Közleményben reagált a Van Veszprém HC azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint vezetőedzőjük Javier Pascual a német Kielhez igazolhat. A klub hangsúlyozta, a spanyol szakembert 2 évig szerződés köti Veszprémhez, és a vezetőség továbbra is vele képzeli el a jövőt. A tájékoztatás szerint a szezon értékelése során a felek megerősítették együttműködésüket, és közösen dolgoznak a kitűzött célok megvalósításán. Javier Pascual 2 éve irányítja a bakonyi együttest, amellyel idén bajnoki címet és magyar kupa győzelmet ünnepelhetett. Emellett ezüstérmet szerzett a klubvilágbajnokságon. A veszprémiek a következő idényre is erős kerettel készülnek, hiszen több nemzetközi klasszis érkezését már korábban bejelentették.
1: A legutóbb hozzánk eljutott hírek még arról szóltak, hogy baleset miatt az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt nem járható a középső sáv. Ha arrafelé mennének, ezt mindenképpen számolják bele a menetidőbe. Korábban kaptunk arról információkat, hogy Velence belterületén a 7-es főúton, azaz a Balatoni úton trafipax dolgozik, és Székesfehérvár belterületén a Balatoni úton is láttak egy trafipaxot hallgatóink, szintén Fehérvár, a 8-as elkerülőn pedig a baleset történt. Na de, vissza a fővárosba, ugyanis továbbra is le van zárva a pesti alsórakpart, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert a gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti birtokba. A hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát, a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak. Lezárták ma délután 3 óráig a 18. kerületi Gyömrői úton kifelé az egyenesen haladó külső sávot Szemeretelep vasútállomásnál burkolatjavítás miatt, ezért egyik irányból sem lehet balra kanyarodni. Manapközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra készülhetnek egy szakaszon, mert javítják az útburkolatot.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 óra után is gyürön-gyürön dalt keresünk a Sláger FM-en, hiszen amikor megszólal ez a zene, harmadikként kell telefonálni, és bekerülnek a játékba, amelynek nyereménye egy páros belépő a gyürön-gyürön budapesti koncertjére. Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok, Alex Warrennel indítunk, Fever Dream!
3: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változó.

Ó, oh, ez a lány valami csodálatos. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, egy forró vasárnap délutánon, amikor bizonyos sláger FM-et hallgatják. Mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Délután akár 34 fok Budapesten, eléggé meleg lesz, hát elszórtan azért záporok, zivatarok befigyelhetnek, úgyhogy így készüljenek, bármerre is indulnának. És úgy, hogy most kell hívni a sláger FM-et, hiszen egy Gyürön-Gyürön dal következik. Ha játszanának, ha nyernének páros belépőt a Gyürön-Gyürön budapesti koncertjére, akkor most telefonáljanak 06 30 30 30 95 8, a harmadik telefonálóval pedig játszani fogunk. Most pedig, ahogy ígértem, a legendás birminghami csapat, Gyürön-Gyürön Notorious.

0: Oceana és a Kráj itt a Sláger FM-en a legnagyobb slágerek között változatosan. Megvan harmadik telefonálunk, aki ringbe szállhat majd a Györöngyörön koncertjegyekért, vele hamarosan beszélgetünk majd. Mindezek mellett egy ilyen nyári nap levezetéseként például estére érdemes lehet keresni valami olyan helyet, ahová csak kiülünk és csak élvezzük a csöndet, a gyönyörű szép nyárias időt. A Pilis lábánál egy mesterségesen kialakított víztározó naplementekor különleges élménnyel ajándékozhatja meg az ide érkezőket. A természet hangjait hallgathatjuk, csodálhatjuk a környék háborítatlan élővilágát. Nincs is ennél szebb. A Budapesttől egy karnyújtásnyira teljes csendesedésben húzódik a határrétit víztározó. A partján sétálva egy igazán elbűvölő környezetbe lehet csöppenni. A víztükröt csak a halak úszkálása, vagy éppen egy tóba dobott kavics, vagy egy horgászdamér suhogása töri meg. Érdemes lehet oda látogatni, egy picit segíthet kiüríteni a fejünket, és persze közben a Kátszájféle dalát hallgatni, akár az autóban odafelé menet is. Mindjárt jön a Gabriella, na de előtte fontos infók. Felhők és a napocska kergetik egymást Budapest égboltján, 34 fokot mutatnak ebben a pillanatban a hőmérők. Így hinnénk, hogy amikor felhős az idő, akkor talán picit hűvösebb van, de nem. Hát ez csak némi kis optikai csalódás. Egyelőre ez van, és persze sárga riasztás zivatar veszély miatt Budapestre. Vannak egyébként olyan pontjai az országnak, ahol jelen pillanatban is tombolnak a zivatarok, a Balaton egyes részein, illetve leginkább a Marra északkelet környékén, de mint mondtam, Pest megyére is ki van adva a zivatar veszély miatt a figyelmeztetés. Néhol felhő szakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is előfordulhatnak. Arról kaptam híreket, hogy egy baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, ott nem járható a középső sáv ennek okán. Számoljanak arra, hogy Trafipax méri a sebességet a 7-es főúton Velence-Bel területén a Balatoni úton, illetve Székesfehérváron, szintén a Balatoni úton futhatunk össze háromlábú sebesség ellenőrző eszközzel. Budapest környékéről jelentősebb fennakadásról nem kaptam információt a városban. Jól járhatóak a főbb átvezető útvonalak, körútak, úgyhogy nyugodtan útnak lehet indulni, ha bárkinek most így vasárnap délután bármiféle fajta elintézni valója lenne. Arra azért számoljanak, hogy ugyebár le van zárva a pesti alsó rakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, mert a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak adták át a területet, ez ugye így is marad hajnali 5 óráig. Tudjanak róla, hogy egyirányúsították a hétvégére a 9. kerületi Mester utcát a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: Coldplay és a Higher Power, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és mivel elmúlt már 3/4-3 is, valamivel, illetve valakivel adós vagyok. Ha minden igaz, itt van már velem Dezső a vonalban, aki harmadikként telefonált akkor, amikor hallotta a Gyürön-Gyürön dalát, így lehetősége van velünk játszani a páros belépőért az együttes budapesti koncertjére. Szia Dezső, honnan telefonálsz, melyik városból?
1: Egyek.
0: Hogy bírod ezt a meleget egyébként, ami van?
1: Hát egy picit nehezen, de szerencsére szaunázom nyáron is, úgyhogy hozzá vagyok szokva.
0: És most még nem is kell hozzá bárhová elmenni, amilyen
1: most
0: a hőmérséklet. Elég csak az autóba beülni, nem?
1: Így van, hát ott ülök pont, most is pont.
0: Merre tartasz?
1: Hát most jöttem az a Viatorbágyról, visszahetjekre.
0: Akkor megvolt a mai kis mozgolódás.
1: Megvolt. Szerencsére jókor hallottam a hirdetéseteket.
0: Hát figyelj, akkor páros belépő a tépt a Gyürön-Gyürön budapesti koncertjére. Kettő kérdésem lenne, azokra kellene helyesen válaszolnod, hogyha megvan, akkor meg lesz a páros belépő is, oké?
1: Oké, nézzük.
0: Melyik városból származik a Gyürön-Gyürön? Az A válasz szerint Birminghamből, a B szerint Isztambulból.
1: Hát szerintem Birmingham.
0: Birmingham, hát úgyhogy gratulálok, az első kérdés már helyes. A másik kérdés pedig, hogy hány órakor kezdődik a Sláger reggel?
1: Legyen hat!
0: Gratulálok, megvan a páros belépő a Gyürön-Gyürön budapesti koncertjére.
1: Nem mondod,
0: dehogy nem.
1: Hát te nagyon király vagy, köszönöm
0: szépen. Hát te is, hogy hívtál minket, ne viccel.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Mi a terved még a nap hátralévő részére?
1: Hát próbálok egy kicsit pihenni, talán fürödni még valahol, aztán este egy kicsit szeretnék szedni, nagyjából ennyi.
0: Mert figyelj, ez tök jó programnak tűnik. Strandolni mész valahová?
1: Hát nem, a szembeszomszédom szerencsére utazott, és van egy nagyon szuper medencéje, oda szoktam átjárni ilyenkor.
0: Hát nekem lennének ilyen szembeszomszédjaim.
1: Hát figyelj, csak papagájokat kell locsolni cserébe, nem gond, úgyhogy nincsen vele probléma.
0: Hát akkor megvan itt a biznisz, ki van ez egy
1: megvan esetben. A biznisz, jól persze, van. Mindenki jól jár.
0: Főleg te a Gyürön-Gyürön koncertjegyekkel. Köszönöm szépen, hogy hívtál. A Biki Csunái pedig már a tiéd itt az Alphaville és a Big in Japan. Ezzel kívánok csodaszép hétvégét.
1: Nagyon szépen köszönöm, és tovább.

Mm-hmm.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületben. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Molnár Róbert vagyok. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. Burkolatjavítást végeznek a 20. kerületi Virág Benedek utcában a Székelyhíd utca és az Alsó határút közötti szakaszon június 24-től várhatóan július 24-ig. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra és egyirányúsításra kell számítani. A közösségi közlekedési járatok terelt útvonalon közlekednek majd, közölte a Budapest közút. Közleményük szerint a Virág Benedek utcában mintegy 1100 méter hosszon, mintegy 8700 négyzetméteren újul meg az útpálya. A régi burkolat marása után egy réteg aszfalt kerül az útra, két réteg busz megállók környezetében, valamint friss burkolati jeleket festenek fel. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Pénteken elrontották a tüzet, amely Cegléd külterületén az M4-es autóút közelében egy hulladéklerakóban keletkezett, közölte a katasztrófavédelem. Több mint 2000 négyzetméteren égett a szemét, a ceglédi, a nagykátai és a szolnoki hivatásos tűzoltók vízszállító járművek segítségével a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatnak irányítása mellett fékezték meg a lángokat. A budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádat emelt egy taxisofőr ellen, aki szándékosan nekiütközött kocsijával egy őt korábban megütő motorosnak. A bíróság 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte a sofőrt, közölte a fővárosi főügyészség. A közlemény szerint a 44 éves taxisofőr rádudált egy szabálytalanul közlekedő motorosra, majd nem szándékosan autójával érintőlegesen hozzáért a motorhoz. A motoros megállította a járművet, és a mögötte megálló taxihoz lépve benyúlt és pofon ütötte a sofőrt. A taxis ezután szándékosan hátulról neki ment az előtte álló motornak, amin annak utasa ült. A bíróság 1 év, 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést és 1 év, 2 hónap járművezetéstől eltiltást szabott ki a taxisofőrrel szemben. Ma általában sok napsütésben lesz részünk, majd többfelé erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Többfelé, akár több hullámban is előfordulhat zápor, zivatar, akár jégeső is. Délután általában 31 és 37 fok közé melegszik a levegő, marad a forróság.
2: Jövök a közlekedési hírekkel itt a Sláger FM-en. Az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon az M0-ás autóút csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik jelenleg. A 24-es kilométernél a külső sávot ennek okán lezárták. Tudjanak róla, hogy a hétvégére egyirányosították a 9. kerületi Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra számíthatnak. Manapközben a 4. kerületi Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra számíthatnak. számíthatnak egy rövid szakaszon az útburkolat javítása miatt. Lezárták az első kerületi Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt, ez így is marad a tervek szerint ma egészen este 8 óráig. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában, kifelé a Bátori utca után a vízvezeték javítása miatt. Különben a főváros jelentősebb útjai jól járhatóak, körutak, átvezető utak, nem kaptam ezekről bejelentést, hogy fennakadás lenne. A 7-es főúton Velence belterületén viszont trafiznak, mint ahogy Székesfehérváron és a Balatoni úton.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 3 óra után is Karakas Balázs a stúdióban, köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhatunk. Rengeteg hasznos információ, például hamarosan majd a Városligetről is mesélek, de előtte itt vannak a legnagyobb slágerek. Jön Kamrad, és előtte pedig Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

0: anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

De régi és de jó egy dal, amit már az első ütemétől felismerhetünk. Dire Straits, Walk of Life, egy forró nyári vasárnap délutánon, amikor köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. A következő hetekben maradnak a 33-34 fokok a fővárosban, úgyhogy ha tudnak kivenni Szabit, azt érdemes most megtenni, lesz szaladni a Balcsira, vagy keresni valami hasonló ilyen jó kis strand lehetőséget, és csak egy picit úgy ellenni és elfelejteni a mindennapok búját, baját. És persze közben a pozitívumokra és a jövőre fókuszálni. Képzeljék el, elbontják a Városligetben évek óta álló kordonokat, és megkezdik az elzárt területek parkosítását. Erről informált az Itt lakunk. A kormány döntött arról, hogy a park megszűnik építésű területnek lenni, és minden szabad területét ismét parkként fogják hasznosítani. A bejegyzés szerint további épületek nem épülnek már a Ligetben, és előkészítik amúgy a Hősök tere teljes megújítását is, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezetét. Hát kíváncsian várjuk a végeredményt, az egyszer biztos. És természetesen várjuk a jó zenéket is, hiszen Teddy Swims már felkészült, tőle egy nagy kedvencünk, At The Door.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.
1: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

0: 90-es évek egyik felejthetetlen zenéje, Sophie B. Hawkins és a Right Beside You itt a Sláger FM-en, ahol bizony szólnak a legnagyobb slágerek változatosan a koncertélmények nyarán is. Olyan sztárokat hozunk el, mint a One Republic, a Duran Duran, Ricky Martin, Seal, Lenny Kravitz, és még sorolhatnám az igazán belevaló neveket. Érdemes egész nap, egész héten, egész nyáron a Sláger FM-et hallgatni, ha szeretnének koncertbelépőket nyerni. Közben pedig Ray Dalton zereje mindjárt érkezik a Blood Run-in, előtte viszont hasznos információk. A napos idő mellett azért a felhők sem mennek szabadságra, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki Pest megyében. Néhol felhőszakadással, jégesővel kísért heves zivatarok is lehetnek. Ez leszámítva egyébként gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, de ahogy mondtam, a záporok, zivatarok környezetében azért erős viharos széllökésekre is lehet számítani. Holnap aztán több órás napsütés lesz, mellette intenzív gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok jöhetnek a hét első napján. Sokfelé lesz élénk a szél, ennek ellenére trópusi éjszakára készülhetünk Budapesten. Jó utat a közlekedési információkról sem felejtkezünk el. Az M5-ösön Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik jelenleg. A 24-es kilométernél lezárták a külső sávot. Lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, ez így is marad egészen holnap hajnalig. Fontos tudni, hogy buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint az Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között egy rövid szakaszon. Lezárták a 10. kerületi Sörgyár utcát a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat egy rövid szakaszon a vízvezeték javítása miatt. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületi Baros utcában, kifelé a Bátori utca után vízvezetékjavítási munkálatok miatt. Mindezek mellett természetesen nem felejtkezünk el az egyéb infókról sem, korábban arról jöttek hírek, hogy Velence belterületén a 7-esen a Balatoni úton Trafipax dolgozik, és Székesfehérváron is láttak trafit korábban a Balatoni úton.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

Tom Grennan és a Little Bit of Love itt a Sláger FM-en. A legnagyobb slágerek szólnak valóban változatosan. Ne feledjék el, továbbra is itt a koncertélmények nyara. Folyamatosan figyelni kell a rádiót, hiszen bármikor jöhet egy olyan dal, amely élhet egy páros belépőt. Annyit elárulhatok, hogy a következő előadó, akit figyelni kell, az bizony a Gyuran Gyuran lesz. De hogy mikor szólal meg egy Gyuran Gyuran dal, ami páros belépőt élhet, hát az már egy jó kérdés, úgyhogy tessék nagyon-nagyon figyelni. Közben pedig egy olyan énekes jön, akit egy tehetségkutatóban fedeztek fel 20 évvel ezelőtt. Hát hihetetlen, ennyi idő eltelt. Gáspár Laci, és a Hagyd meg nekem.

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.

0: most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
1: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresi telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el!
10: Sláger FM.
9: Sláger FM.
10: Köszönjük!
9: A reklám után

0: Támogatják a veszprémiek a Haszkóhó buszforduló korszerűsítését. Futszálcsarnokként születik újjá az egykori veszprémi sportuszoda. Díjazták a legjobb tesi tanárokat Veszprém vármegyében. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Támogatják a veszprémiek a Haszkóhó buszforduló korszerűsítését, ugyanakkor vitatják az energiatárolók tervezett helyét. Egy lakossági fórumon elhangzott, a fejlesztés részeként napelemes rendszer, új töltőinfrastruktúra és energiatárolók segítenék az elektromos buszok üzemeltetését. A beruházás átalakítaná a forgalmi rendet, korszerűsíteni az utasforgalmi létesítményeket és biztonságosabb közlekedést teremtene a buszfordulóban. A legtöbb kérdés az energiatárolók zajhatásával és a lakóépületek közelségével kapcsolatban merült fel. A tervezők szerint a rendszer megfelel majd a zajvédelmi előírásoknak, és a beruházás után helyszíni méréseket is végeznek. A szakértők hangsúlyozták, hogy a tervezett vanádium redox technológia nem gyúlékony, és akár 25 éves élettartamú lehet. Az önkormányzat szerint a projekt jelenleg a tervek szerint halad, ugyanakkor a végleges kiviteli megoldások még módosulhatnak a lakossági észrevételek figyelembevételével. Megvan a kivitelező, aki teremsportokra alkalmas csarnokká alakítja a Március 15-e utcai egykori sportuszodát, írja a Magyar Építők. Veszprém önkormányzata közel 955 millió forintos beruházással alakítja át a Március 15-e utcai egykori sportuszodát futszál munkacsarnokká. A kivitelezést a Vemészer Építő és Szerelőipari Kft., valamint a Diorit Partner Kft. Végezheti el, derült ki a közbeszerzési értesítőből. A projekt a Magyar Labdarúgó Szövetség országos futszálmunkacsarnok építési programjának részeként valósul meg, az MLS 100%-os támogatásával. A fejlesztés célja, hogy a korábbi úszoda helyén korszerű, a futszál és más teremsportágak igényeit kiszolgáló csarnok jöjjön létre. A projekt keretében egy 20x40 méteres, összesen 800 négyzetméteres futszálküzdőtér készül, amely teljes felületén speciális, erősített alátétrendszerű sportparkettát kap. A csarnokhoz 75 férőhelyes lelátó és 700 lux erősségű pályavilágítás is tartozik majd. Idén is lehet kérni a szünidei gyermekétkeztetést Veszprémben. Az önkormányzat a nyári szünidőben ebédet biztosít a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 5 hónapos kortól 18 éves korig. Az ingyenes ebéd június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon vehető igénybe. Az étkezést a veszprémi SC Jendrasik Venes Technikumban biztosítják, hétköznapokon 11 óra 30 és 13 óra között, illetve szükség esetén elviteles ételhordóban is kiadják. Kigyulladt szerda délután egy gyárépület litéren. A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte, a 72-es főút melletti üzemben egy gépek tárolására használt, részben nyitott épületben keletkezett tűz, a szigetelés kapott lángra. A tüzet a Balatonfűzfői, a Pétfürdői és a Veszprémi tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el. Személyi sérülésről nem adtak hírt. Átadták a KNTH Mozdulj az év kedvenc tesi tanára program Veszprém vármegyei díjait. A Magyar Diáksport Szövetség által szervezett szavazás célja, hogy elismerje azokat a pedagógusokat, akik megszerettetik a mozgást a fiatalokkal és példát mutatnak az egészséges életmódban. A vármegyében 60 testnevelőre közel 15 ezer szavazat érkezett. A díjazottak között a fiatal kategóriában Székely Kristóf, a kisiskolák mezőnyében Bíró Kálmán, még a nagyiskolák kategóriájában Beke Mónika bizonyult a legnépszerűbb.
1: Pest megyében sokfelé elkezdett szakadni az eső gyakorlatilag, ez azt jelenti, hogy sokfelé nedvesek lehetnek az útburkolatok. Javaslom, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot, hiszen ezzel baj még soha nem volt. Ellenben egy hirtelen fellépő forgalmi szituációban azért megmentheti pár óra hosszánkat, meg akár még az életünket is a dolog. A pesti alsórakpart szokásosan lezárva az Erzsébet és a Margit hidak között, erre mindenképpen számoljanak. Lassabb most egy picit a haladás a Budaörsi úton is, szakaszonként a Kiskörúton is. Máshonnan Budapestről jelentősebb fennakadást szerencsére nem tapasztaltunk. Trafipaxot láttak Székesfehérváron a Balatoni úton, aztán a 7-es főúton Polgárdi belterületén is. Ha valaki éppen visszafelé jön a Balcsiról Budapestre és a régi 7-essel jönne nem a pályán, akkor azért erre mindenképp érdemes számolni. Meg nem erősített információink szerint baleset történt Velence belterületén a régi 7-esen. Zsanitól kaptam egy SMS-t erről, hogyha esetlegesen önök erről egy picit többet tudnak, megköszönöm, hogyha jeleznek 06303030958-as, ami telefon és SMS számunk. Köszönöm szépen az információkat!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 4 óra után járunk. Hello, jó hétvégét a stúdióban továbbra is Karakas Balázs. Jó pihit, vagy mondjuk jó autózást, ha valamerre tartana a család. Hozom a hasznos infókat és a legjobb dalokat. Summer, Genesis, One Republic, ők is érkeznek. Előtte Billie Eilish kezd, Birds of a Feather.
3: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Vá.

Csodadal, Szambrics a Homewrecker itt a Sláger FM-en. Szólnak a legnagyobb slágerek valóban változatosan. És tudom, nyár van, most a 35 fokra koncentrálunk. A balatonozásra, a lazításra, a strandolásra, de azért eszünkbe juthat egy picikét talán a kifehéredő normafa, a szánkózás, és a többi, és a többi. Ez most onnan jutott nekem is például eszembe, hogy visszavonták a normafa szánkó és sípája engedélyét. Osztották meg a hírt a Normafa Park Facebook oldalán. Egész pontosan arról írtak, hogy a Pest megyei kormányhivatal visszavonta a normafai szánkó, sífutó és gyermeksípája működési engedélyét. Hozzátették, hogy ha ez a döntés változatlan formában fennmarad, akkor bizony megszűnik Magyarország egyetlen rendszeresen működő szánkó és sífutó pályának téli működése. Hát várjuk a folytatást, az már egyszer biztos. Az tudja, hogy egyébként megvolt annak a maga hangulata, amikor leesett az első igazi hó, és akkor lehetett menni ott csúszni egyet. Gyerekek imádták, felnőttek pedig újra elővehették gyermeklelküket. És közben, ha már gyermeklelkünk, akkor bizony azok a slágerek, amelyek akkor számítottak újnak. B-52s és a Love Shack itt a Slágeren.

0: Micsoda hang, Anastasia, Left Outside Alone, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, valóban változatosan, és persze itt van a koncertélmények nyara, nyerhetnek belépőt, például a Gyurongyörön koncertjére, a One Republic-ra, Ricky Martinéra, Lenny Kravitzre, Szürre, Pitbullra, és még sorolhatnám, hiszen rengeteg sztár fog Budapesten koncertet adni, mi pedig elhozzuk a legjavát, és a Sláger FM-mel együtt koncertekre mehetnek nyáron hallgatóink. Érdemes folyamatosan figyelni, annyit megsúghatok így aprócska kis hétpecsétes titokként, hogy a következő előadó, akinek lehet nyerni majd a koncertjére páros belépőt, az Bezár Gyurangyurán lesz. De hogy mikor kell telefonálni, az egyelőre kétséges és kérdőjeles. A Maroon 5 új zenéje viszont velünk, előtte pedig nézzük a hasznos infókat. Budapestre a legmelegebb órákra ígértek 35 fokot, úgyhogy fázni nem fogunk, az már egyszer biztos. Nyilván nem véletlen adták ki egyébként a másodfokú hőségriasztást, ami kedden 24 óráig érvényben van. A hőségben elsősorban az idősek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők lehetnek a legnagyobb veszélyben, de a hőterhelés, legalábbis ez a mértékű, már az egészséges szervezetre is nyomást gyakorolhat. Hiszen a következő napokban sem enyhül a kánikula, végig 33-34-35 fokok lesznek a következő egy hétben. És most természetesen kitekintünk a friss közlekedési információkra is. A legutóbbi hírek szerint az M5-ösön a Röszke felé vezető oldalon az M0-ás autóút csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. Ennek okán a 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, erről mindenképpen jó tudni. Arról kaptam még híreket, hogy sebességet ellenőriznek Székesfehérvár belterületén a Balatoni úton, és korábban Polgárdi belterületén is láttak trafipaxot a 7-es úton. Aki most jön vissza a Balatonról, és mondjuk a régi 7-es útvonalat választaná, akkor ott mindenféleképpen tartsa be a sebességhatárokat, ez nagyon-nagyon fontos. Érdemes odafigyelni arra, hogy le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között a pesti alsó rakpart, átadták a hétvégére a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Számoljanak arra, hogy a 18. kerületi Halomi úton a Királyhágó utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad vízvezetékjavítás miatt. Az útburkolatot javítják a 4. kerületi Fóti úton, a Megyeri úttól a Fiumei útig, ezért sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon. Lezárták az első kerületi Ibl Miklós teret rendezvény miatt ma este 8 óráig.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

zseniális Dua Lipa és a Physical itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Sokaknak meg lehet még az az emlékkép leginkább a 80-as, 90-es évek fordulójáról, amikor megjelentek, ahogy mi hívtuk, az úgynevezett tányéros TV, avagy a parabola antennák, amikor akkor még úgy magyar nyelvű adást nem nagyon lehetett nézni és venni, viszont jöttek ugyebár a német kereskedelmi televíziók, rajta például ugyebár az MTV Europe, ahol már nyomták az újabbnál újabb és nemzetközileg hihetetlenül sikeres klippeket, és ott volt egyszer csak egy ilyen ceruzával megrajzolt dolog, ami alatt elképesztően jó zene ment. Ez pedig az AHA volt. Take on me itt a Slágeren.

0: műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja a lakulját.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Van, amikor egy koncert több, mint egy este. Amikor a barátok, a kedvenc dalok és a nyár legjobb pillanatai találkoznak. Idén júliusban az Alakarosi Fürdő színpadán egymást követik a nagyszabású koncertek. Július 5-én K-Kevin.
4: Csak járom az utcákat, egy csavargó vagyok, pont ahogyan rég.
3: Július 9-én pedig a Cosmix várja a közönséget. Dalok, amelyeket mindenki ismer. Esték, amelyekre sokáig emlékezünk. Zalakarosi fürdő, ahol a nyár színpadra lép.
5: Tankolj 20 forinttal olcsóbban az Auchan benzinkutakon.
6: Most a 95-ös benzin és a dízel védettárából is literenként 20 forint kedvezményt kapsz. A 95-ös így 595 forint helyett csak 575 forintba, a dízel pedig 615 forint helyett csupán 595 forintba kerül literenként.
5: Irány az Auchan, spórolj okosan!
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. Biobubi.hu.
9: Egy perc. Pont ennyi kell ahhoz, hogy jó döntést hozz. A Kia Sportage most több kedvező ajánlattal vár. Akár 0% THM, ajándékautomata váltó, vagy a limitált Essence modell már 9.349.000 forinttól. Siess, nehogy lemaradj! Új Kia Sportage-ért irány a Kia Wallis. Budapest, Kerepesi út 85. Részletek kiavallis.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Tisztől a vakáció minden betűje egy különleges ajánlatot rejt a Vital Hotel Nautisban. Foglalj a június 13 és július 3 közötti időszakra, és fedezd fel a napi meglepetéseket. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
12: Kövesse a törvényalkotást egyszerűen, közvetlenül a nappaliából. Keresse a Parlament TV-t kábelszolgáltatója kínálatában.
13: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Célegyenesbe érkezett a közbringa rendszer megújítása. Rengeteg embert igazoltattak Kelenföldön, 20-at elő is állítottak. Molnár Róbert köszönti önöket. Köszönöm. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Június 15-én hétfőn döntött a parlament arról, hogy elfogadja az alaptörvény módosítást. A javaslatot a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, a Fidesz viszont ellene szavazott. Egyelőre nem kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A rendőrök egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, közülük 10 körözöttet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekménnyel követi, egy másikat kábítószer birtoklásán érték. Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50 g zöld kábítószer gyanús anyagot találtak és foglaltak le. Helyszíni bírságot köztisztasági szabálysértés miatt 5, a KRESZ szabályainak megsértése miatt 1 esetben szabtak ki. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Hétfőn a több órás napsütés mellett újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként erős lesz a szél, zivatarok idején pedig viharos szökések is lehetnek. Délután 30-35 fok valószínű.
15: Kitekintünk az utak híreire. Most a 187-es autóbusz a Kamaraerdő és a Budaörsi repülőtér között nem közlekedik fakidőlés miatt. A 87-es busz a Vasút utca és a Budaörsi reptér között nem jár. A járattal Kelenföld vasútállomás és a Budaörsi repülőtér, illetve az M1, M7-es autópályán át Kelenföld vasútállomás és a mechanikai művek között lehet utazni. A 69-es villamos helyett Rákospalota, Mávtelep és a Mexikói út között pótlóbusz közlekedik a kedvezőtlen időjárás miatt. Erről mindenképpen érdemes tudni. Az M5-ös autópályán Röszke felé az M0-ás autóút csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. A 24-es kilométernél a külső sávot lezárták a hozzánk legutóbb bejutott információk alapján. Számítsanak arra, hogy kezd élénkülni a forgalom, gondolom én egyre többen érnek vissza mondjuk a hétvégi vakációról Budapestre, így a Budaörsi úton szép lassan egyre többen lehetnek, mint ahogy egyes szakaszokon, például a Nagykörúton is benne van a pakliban, hogy lassabb lehet az áthaladás. Ne feledjék, hogy lezárták a hétvégére is a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: 5 óra múlt, hello a stúdióban továbbra is Karakas Balázs, jó utat például a hazafelé tartóknak. Egy olyan dal érkezik, aminek a klipje elképesztő látványos, szinte meghazudtolja a fizikai valóságot, és az a látványvilág, nem utolsó. Justin Bieber és Kid Laroi közöse, indul a stage!

0: Elton John, I'm Still Standing, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap délután pedig természetes, hogy a leghasznosabb információkkal. Azt ne felejtjék, hogy karbantartási munkálatok indultak a H7-es hív vonalán, ennek okán nem közlekedik. A vonatok helyett a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között a H7-es pótlóbusszal lehet járni. Ugye a munkálatok miatt lezárják az Ady Endre úti, valamint a Karácsony Sándor utcai gyalogos átjárót június 28-án reggel 7-től este 7-ig, és a Csepel állomás déli oldalán lévő gyalogos átjárót majd július 1-én reggel 7-től 3-án este 7-ig. Ugye, amit fontos tudni, hogy a H7-es pótlóbuszokon kerékpár nem szállítható, így mindenkitől azért némi kis alkalmazkodást kérnek. Viszont cserében ugye a karbantartás során például elvégzik a Boráros tér állomás kitérő alkatrészének cseréjét, a teljes vonalon a felső vezetéki súlyszerkezetek karbantartását, szigetelők cseréjét, vezetékszabályozást, űrszelvénybiztosítást, és még sorolhatnám. Egy picike kis türelem kell, de utána még nagyobb lesz az üzembiztonság. Nálunk pedig az üzembiztonságról most Harry Styles gondoskodik, tőle az aktuális kislemez az Aperture hallható.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek változatosan.
1: Right about now, the Funk Soul Brother.

0: Ó, micsoda 90-es évek, Fatboy Slim, Rockefeller Skank, itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és ugye, mi vagyunk az a rádió, akik elvihetik igazi világsztárok koncertjeire, hiszen Budapesten még felép például a Gyuröngyűren, a One Republic, érkezik Ricky Martin, Pitbull, Psyl, Lenny Kravitz, és az ő koncertjeikre vannak ám belépőink, úgyhogy érdemes folyamatosan figyelni. Annyit megsúgok, hogy a következő előadó művész, akinek, vagy hát a csapat, akinek keresni kell a dalát, az a Gyuröngyűről lesz. Amikor az megszólal, a harmadikként kell csörgetni. És persze mindeközben Bruno Mars már itt van velünk. Az újdonság az I Just Might, előtte viszont aktuális információink. Holnap több órás napsütést élvezhetünk Budapesten, nem is lesz mondjuk hideg, 34-35 fok, és az UV-sugárzást is föltekerik azért a maximumra. Elszórtan egyébként újabb záporok, zivatarok jöhetnek, Budapesten is előfordulhat, ezeknek a környezetében azért az északi-észak-keleti szelet sokfelé kísérhetik majd holnap, élénk erős lökések. Kedden a napos idő csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, zápor, zivatar már csak néhány helyen fordulhat elő Budapesten, ennek a valószínűsége meglehetősen csekély. Szerdán is folytatódik a napos, gyengén felhős idő, marad a kánikula, mint ahogy a következő egy hétben kb. Végig. Hozom a közlekedési infókat. Az M3-as autópályán Budapest felé 60 és Bak között az erős forgalom miatt, az M0-as autóúti csomóponttól befelé pedig a hirtelen kialakult záporok és zivatarok miatt alakult ki torlódás. Hasonló a forgalmi helyzet az M0-as autóút keleti szektorán, a 11-es főúti végcsomópont irányába az M3-as autópálya csomópontjának közelében is. Legyenek erre felkészültek. Baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Cinkotai úton, a Rákosligeti határút közelében. A kedvezőtlen időjárás, illetve fakidőlés miatt a 69-es villamos helyett Rákospalota, MÁV telep és a Mexikói út között pótlóbusz közlekedik, a 81-es trollibusz terelve jár, nem érinti a Miskolci utca, Csömöri út megállót a Mexikói út felé, a 120-as busz terelve közlekedik, nem érinti Angyalföld vasútállomás és a Szekszárdi utca megállót, a 124-es autóbusz is terelve közlekedik, nem érinti az Árva vár utca megállót. És persze ne feledjék, autóval most a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között nem jár, mert a gyalogos és kerékpáros forgalom vehette birtokba.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan, csak a slágerek.

Can't We Belong Together itt a Sláger FM-en. Nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Főleg 6 óra után, hiszen érkezik Kovács Áron és Kisó a slágerlistával, úgy, ahogy az lenni szokott, jó sztorikkal, jó zenékkel, a szokásos, kellemesen szórakoztató hangulatban. Én már a búcsúzom Shakirával és a Hips Don't Lie-jal. Köszi a figyelmet, Karakas Balázs kicsekkol. Találkozunk legközelebb jövő héten szombaton.

0: Műsorajánló. Jövő héten egy különleges utazásra hív a Sláger reggel. Kajdi Csaba, Cilla és Mautner Zsófi egy héten át bejárják a Monarchia legizgalmasabb vidékeit.
1: Bécs kávéházaitól Prágán és Erdélyen át egészen az Adria partjáig történetek, ízek és élmények várnak minden reggel. Cilla Tours, Cilla Gastro, legendás helyszínek, ikonikus ételek és a Monarchia hangulata Cilla utánozhatatlan stílusában.
2: Nem mindegy, puposzodja alakulják.
0: A Sláger reggelben Kajdi Csaba Cillával és
1: velem Mautner Zsófival.
0: Csak a Sláger FM-en.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Culinaris a jó életboltja. www.culinaris.hu. És az Ibusz a városlátogatások és körutazások szakértője. www.ibusz.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Please, please
3: tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben, családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Elrendelték a másodfokú hőségriasztást, indul a fák locsolása Veszprémben. Ingyenes nyílt nappal várja a balatonfüredi lakosokat az Annagóra Aquapark. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország teljes területére szombat éjféltől kedd éjfélig. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen érkező kánikula komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás és a napvédelem. A legmelegebb órákban délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg kerüljük a tűző napot és a megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, ezért fokozott figyelmet érdemelnek. A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy parkoló autóban senkit ne hagyjunk, mert a járművek belső hőmérséklete rövid idő alatt életveszélyes szintre emelkedhet. Veszprém is csatlakozott ahhoz a közösségi programhoz, amely a fiatal fák túlélését segíti a nyári hőségben. A Béko nevű mobil alkalmazás térképen mutatja a város 225, 1 és 5 év közötti közterületi fáit, és jelzi, melyek szorulnak öntözésre. A rendszer színkódokkal követi a fák állapotát, a sikeres locsoláshoz pedig legalább 50 liter víz kijuttatása szükséges. A visszaélések elkerülése érdekében az alkalmazás csak akkor fogadja el a locsolást, ha a felhasználó a fa közelében tartózkodik. A programhoz bárki csatlakozhat, akár egyetlen alkalmi öntözéssel is segítheti a város zöld felületeinek megőrzését. A VKS ZRT munkatársai szintén használják a rendszert, így hatékonyabban tudják megszervezni a locsolási feladatokat. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság és a városüzemeltetés együtt óvja meg a fiatal fákat a kánikula idején. A veszprémiek elsősorban zöld közösségi térként képzelik el a Gyárkert és környéke jövőjét, derült ki egy 2,5 éves nemzetközi kutatási projekt eredményeiből. A Pannon Egyetem részvételével végzett felmérés szerint a lakosok egy árnyékos, pihenésre alkalmas parkot szeretnének, miközben megőriznék a terület rendezvény helyszín jellegét. A válaszadók támogatják a kisebb közösségi és családi programokat, valamint a vegyes használatú fejlesztéseket. A kutatás ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a helyiek elutasítják a túlzott beépítést és új lakóparkok építését. Ingyenes nyílt nappal várja a balatonfüredi lakosokat az Annagóra Aquapark június 27-én szombaton. A városban élők lakcímkártya felmutatásával térítésmentesen vehetik igénybe az élménypark szolgáltatásait reggel 10 és este 7 óra között. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet június 26-áig lehet elvégezni az Aquapark honlapján. Egy jelentkezés legfeljebb 10 főre szólhat, és a füredi lakosok nem helyi kísérőket is magukkal vihetnek, számukra azonban belépőjegyet kell váltani. Az Aquapark összesen 1200 fő számára biztosít helyet a rendezvényen. Az Annagóra Aquapark Magyarország egyik legnagyobb vízi élményparkja, több mint egy tucat csúszdával, hullámmedencével és családi program lehetőségekkel. Közleményben reagált a Van Veszprém HC azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint vezetőedzőjük Javier Pascual a német Kielhez igazolhat. A klub hangsúlyozta, a spanyol szakembert 2 évig szerződés köti Veszprémhez, és a vezetőség továbbra is vele képzeli el a jövőt. A tájékoztatás szerint a szezon értékelése során a felek megerősítették együttműködésüket, és közösen dolgoznak a kitűzött célok megvalósításán. Javier Pascual 2 éve irányítja a bakonyi együttest, amellyel idén bajnoki címet és magyar kupa győzelmet ünnepelhetett. Emellett ezüstérmet szerzett a klubvilágbajnokságon. A veszprémiek a következő idényre is erős kerettel készülnek, hiszen több nemzetközi klasszis érkezését már korábban bejelentették.
1: Hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egyirányosították a K-hídat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Lezárták a 13. kerületben a Reiter-Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tanni utca között toronydarú bontás miatt. Hétvégére egyirányosították a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számíthatnak. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baross utcában kifelé a Báthori utca után vízvezeték javítás miatt. Szintén tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re.
5: Így igaz.
4: Elérkeztünk a Top 20-hoz a műsor feléhez. Orsi a múltból még mindig talál dalokat, a hétszájra pedig a szülinapos Paula Abdul. Az Opel Wallis slágerlistát folytatjuk Jenővel.
5: Mi?
4: Félix Jenővel és Sushival, ez a Walk With Me.

0: maga abrakadabrája a 18. helyen, a David Guetta és a One Republic Don't Know What Awaits-je pedig a 19. volt. Köszönjük szépen, Orsi, gyere légy szíves, és hozz valami olyan régi dalt, amit tényleg rövid nadrágos orba mutatói korszakomból hallgattam.
1: Visszapillantó.
2: Jó nekem, 2008-ban ezzel a dallal robbant be az Ocho Macho, akik a reggae, a ska és a rock elemeit vegyítették pörgős, pozitív üzenetű számaikban. A Jó nekem azonnal közönség kedvenc lett, és a mai napig sláger. Igazi fesztivál himnusz, ez jön most.

0: macsó és a jó nekem. Köszönjük szépen legalább valakinek. Érkezik a Isztária Paul Abdul. A második albuma is viszonylag sikeres lett. Nagy sláger a lemezről, Rush Rush. Keanu Reeves és James Dean is szerepelt a klipben. Egy jó dal és a legszebb a hegedű szóló. Mikor hallottatok popzenében hegedű szólót? Na ebben van, és szerintem nagyon klassz. 91-ben diétás kólát reklámozott, én még csak érettségiztem 91-ben, ő meg már diétás kólát reklámozott. És a technikának hála a fiatal Gene Kellyvel táncolt benne, úgyhogy már akkor olyan dolgokat csinál, kikérem magamnak.
1: Nekem ez felfoghatatlan.
0: Én azon izgultam, hogy megtalálják-e a matek puskámat, érted nálam, miközben, na mindegy, én meg itten diétás kólát reklámoz. Jó, hát idősebb is. Ugyanebben az évben az egyik háttéridegesebb beperelte őt és a kiadóját, mondván ő énekel a lemezen és a koncerteken is.
1: Na tessék!
0: Tehát ezt állította valaki, hogy nem Paula énekel, hanem ő. Meg a koncerteken is. De egyébként ez nem kizárt, hogy így van, mert ha a koncerteken is énekelt, mert én is szoktam koncerteken énekelni, a másén is. Mindenesetre a pert elvesztette.
1: Szó se róla.
0: Azóta se találja senki. Megszenvedte azért a sikert, az egészsége, étkezési zavarokkal küzdött, idővel orvosi segítséget kellett kérnie bulimiája leküzdésére. Igen, aki sokat koplal, előbb-utóbb azért elkezd enni. Legalábbis néhányan biztosan, úgyhogy ne koplaljatok!
1: Miért ne?
0: Egyből zabálásra kell kezdeni, és akkor nincs ez a hullámvölgy. Na mindegy,

0: Szent Sara és Misha Miller, Don't Leave Kylie, a múlt heti bronzérmesünk csak a 15. ezen a héten, Martin Garrix és a Butterflies pedig a 16. Orsi jön, és hozza valami nagy.
1: Visszapillantó.
2: 55. születésnapját ünnepli Ian Matthews, a Kasabian dobosa. Az angol rockzenekarhoz 2004-ben csatlakozott, 6 albumot jelentettek meg, és rengeteg díj büszke tulajdonosai. 2011-ben megyünk vissza az időben, az első rádiós slágerüket indítom, ez a Days Are Forgotten, a Kasabian következik.

0: Kasabian és a Days Are Forgotten. Az elfelejtett napok után azért megismételjük, hogy ez itt a hivatalos magyar slágerlista, nehogy ez is valakinek elkerülje a figyelmét. A kereskedelmi rádiók összesítése alapján raktuk ezt össze, de azért nagy arányban beleszól ebbe a listába a Sláger FM maga. Érkezik a hét sztárja Paula Abdul, aki a 90-es évek elején igazi álompárt alkotott Emilio Estevezzel, aki egy ilyen, hát, C-kategóriás filmsztár volt, két évig tartott a Fridge, pedig akkor még kommentelők sem voltak. Egy gyerekkérdésen buktak el egyébként, Paula szeretett volna gyereket, Estevez meg nem. Mert hogy korábbi házasságából volt már egy pár, azt gondoltam, minek új gyerek. Szerintem ez egy nagy tévedés, bár sosem nyaraltam együtt Paulával. Mert azért az nagy vízválasztó. Gyerekvállalás előtt menjetek el, pláne, hogyha vannak máshonnan gyerekek a családból, egy picit nyaralni velük. Azonnal eldől, hogy ki mit szeretne. Volt meg egy házasság egyébként Brad Pickerman-nel, 17 hónapig tartott. Azért hónapokban mérjük, mert így legalább egy normális szám van előtt, hogy 17. Nem 17 év.
1: Mennyi az annyi?
0: 17 hónap. Tök hülyén hangozna, nem, hogy másfél évig se. 17 hónap, jó? Ah, az már olyan, hú. Na, gyerek ebből sem született.
2: Nem mond semmit.
0: 2007-ben indult egy önálló reality műsora, nekünk Győzikénk volt az amerikaiaknak, meg Paula Abduljuk. Láthatatlanba ők jártak jobban. Kashmir és a Wild Ride a 14.

0: Iden kamerázott a 12-en, Lois a Ketlaki pedig a 13-on volt, Orsi pedig jön egy jó kis visszapillantóval.
1: Visszapillantó.
2: 41 éves lett Nadine Cole, ír származású énekesnő, dalszerző, modell. A Girls Aloud tagjaként 20 top 10-es lemezt adott ki. 2009-ben 25 millió font volt a bevételük, gyorsan fel is oszlottak. Két éve visszatértek 4 fővel, ugyanis az 5. tag Sarah Harding 2021-ben elhunyt mellrákban. A visszatérő turnéval nekiállítottak emléket. Most 2012-ben repülünk vissza az időben, szól a Something New a Girls Aloud-tól.

0: Marshall Loud és a Something New, köszönjük szépen! Na, Kim Kardashian első Forma 1-es hétvégéje azért, hogy felkavart az állóvizet a Forma 1-ben, bár nem tudom, van-e Forma 1-ben állóvíz.
1: Nincs.
0: Ott általában zuhok, ha a vízről beszélgetünk. A reality star Lewis Hamilton vendégeként érkezett a monacói nagydíjra, de a verseny után nem csak a pályán történtekről beszéltek az emberek.
1: De miért?
0: Több rajongó is kritizálta Kim viselkedését. Kit érdekel? De hagy Istenem! Milyen már nem, hogy odamész valahova, és akkor a rajongó meg kritizálják, hogy túl nagy média figyelmet kapott, ezt mondták egyesek, ez zavarta őket. Másokat az zavart, hogy nem állt szóba a legendes riporterrel, Martin Brundle.
1: De jó ég.
0: Mert, és akkor mi van? A videó odáig fajult, hogy a közösségi oldalakon már olyan hozzászólások is megjelentek, amelyek szerint ki kellene tiltani a futamokról. De tényleg, hogy van pofája? Hogy van pofája oda menni, és kamerákkal nézted, és média figyelmet kap.
1: Nekem ez felfoghatatlan.
0: És a Martinnal meg nem áll szóba, tehát komoly, azért, na. Szerintem nem ez a legrosszabb Kim Kardashianben, ha engem kérdeztek. Mások a védelmére keltek, ahogy én is, mondván egyszer a párját Lewis Hamilton támogatta, és nem akart a show középpontjába kerülni. Egy biztos, Kim Kardashian első Forma 1-es hétvégéről legalább annyit beszéltek, mint magáról a versenyről.
1: Nem is!
0: Engem sokkal jobban érdekel, hogy Lewis Hamilton milyen időt fut a Kardashian pályán. Miért? Csak megfogja a kavicsátja, esetleg kisodródik a másfeledik percben. Néha kiáll a boxba.
1: Mit mondod?
0: Kicsit megpihen, egy 3 másodpercet, meg hát időnként meg kell húzni egy anyát, nem?
2: Bírónő, kérem!
0: Jó, már befejeztem, na! Egyébként is Cameron a következő a Be Mine-nal, úgyhogy dühöngő szexualitás, akármi történik. A

0: 21-én Cameron és a B-Mind köszönjük szépen, időjárás, közlekedés is, már csak a legjobbak vannak hátra, a top 10, úgyhogy folytatjuk az Opel-val is slágerlistát hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Csak ősszel állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, a Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. Önök a Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a jövő héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsájtják, mondta a miniszterelnök egy kereskedelmi TV csatornának. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eredeti terv az volt, hogy jövő héten a parlament elé terjesztik a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta. Ezért a jövő héten ahelyett, hogy a javaslatot beterjesztenék, inkább társadalmi egyeztetésre bocsátják a tervezetet, ami majd csak ezután megy az országgyűlés elé. A miniszterelnök abban bízik, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Az előzetes adatok alapján megdőlt az országos melegrekord szombaton, közölte a Hungaromet ZRT szombat délután Facebook oldalán. Azt írták, Aszódon szombaton délután 37,1 Celsius fokot mértek. Hozzátették, ez egyben új nyári szezonrekordot is jelent. A Hungaromet adatai szerint az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Hétfőn a több órás napsütés mellett újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként erős lesz a szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Délután 30-35 fok valószínű. Hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégékre lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Egyirányosították a K-hídat az Óbudai sziget felé rendezvény miatt. Lezárták a 13. kerületben a Reiter Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tanni utca között toronydarubontás miatt. Hétvégére egyirányosították a Mester utcát a Haller utcától befelé veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számíthatnak. Útszűkület okoz fennakadást a 4. kerületben a Baros utcában, kifelé a Bátori utca után víz vízvezeték javítás miatt. Szintén tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Jön a top 10! Orsi a múltból az dalokat, a hét szerre pedig a szülinapos Paula Abdul. Folytatjuk az Opelval a slágerlistát Lady Gaga-val, ez a The Dead Dance és a tizedik.

0: Taylor Swift a 8. Ophéliával, Ray Dalton pedig a Blood Running-gal a 9. Köszönjük szépen! Orsi mindig az első, amikor John Newman-től kell dalokat hozni. Tessék, jöjjön egy régi új dal.
1: Visszapillantó.
2: 1990. június 16-án született John Newman, brit énekes dalszerző, tehát 36 éves lett. 2012-ben Rudimental oldalán robbant be a Field Love-val, aztán jöttek a saját slágerek Love Me Again, Cheating, és persze a most következő duett Nina Nesbitt-tel. Jön a Without You itt a Sláger FM.

0: You, John Newman és Nina Nesbitt-tel követte el ezt a fergeteges dalt. Köszönjük szépen! Ez itt az Opelval és Slagerlista, ahol a hét sztárja Paula Abdul! Utolsó hírem róla, saját ékszer kollekciója van, tehát jó parti az asszony. Az American Idol zsűri székétől 8 évad után búcsúzott, évadonként 5 millió dollárt keresett, ezt 20-ra akarta emelni, de inkább megváltott tőle.
1: Na tessék!
0: Gondolta, hogy egy év alatt megkeresi azt, mint amit az előző négyben, erős váltás, nem mondom, de még mindig jó üzletnek tűnik az asszony a randizni. 2017-ben turnéra indult, 47 koncertet nyomott le, ami még fekvőtámaszból sem kevés. Zsűrizett az állatos énekesben, a mai napig nagyon aktív, napi szinten tölt föl táncos videókat a közösségi platformokra, híres, fiatal táncoslábú influencerekkel, szóval a magas nézettség nem biztos, hogy neki szól, de mindenki elismerje és szívesen
2: legyen nagyon kapintatos.
0: Crossoverezik vele ebben, abban. Na hát ő volt a hét sztárja, Paula Abdul, még hallgatunk tőle egy dalt is, de most jön egy sír a hetedik helyen, legalábbis az.

0: Swift és az Opolite az 5., Tóth Abigail Sugar Daddy-e pedig a 6. Orsi pedig most jön, és még nem Paula Abdultól hozdalt, hanem...
1: Visszapillantó.
2: 9 éve 2017-ben jelent meg, de 2019-ben lett igazán nagy sláger a Valahol itt, a Bagosi Brothers dala. És nem valahol, hanem egészen pontosan itt a Sláger FM-en szól most.

0: Hershey Brothers Company és a Valahol Itt. Na hát valahol itt már elmondtam, hogy ez itt még mindig az Opel Valis slágerlista, és a nyár folyamán nem csak zenét kaptuk tőlünk, hanem élményeket is. Olyan koncertjegyeket lehet nálunk nyerni, amire már nincsenek jegyek.
1: Érte.
0: Oké, tehát hogy nagyon fontos az, hogy csomó mindenki jön Budapestre a világ másik feléről, eltesszük a jegyeket, játszatok, megkapjátok, lehet menni bulizni. Felkészül Orsi kedvence a One Republic, és ez még csak a kezdet. Nagyon sokan jönnek még, úgyhogy figyeljetek, hallgassatok, játszatok, mert lehet, hogy rajtunk keresztül juttok el a nyár legnagyobb koncertjére.
1: Előfordul.
0: És ez szerintem tök menő. Negyedik helyen közben Hipatton és Norma Jean Martin Handy Audemars hegye, de hál' Istennek nem ment ki a fejemből az előző hír. Hallgassatok, játszatok, aztán rajongjatok azokért, akikre várni.

0: Patton, és az Out of My Head. Köszönjük szépen, Orsi, hozz valamit a Paula Abdultól, hiszen ő volt a hét sztárja.
1: Visszapillantó.
2: 64 éves lett Paula Abdul, aki Pomp Online-nak indult a Lakersnél, majd Hollywood egyik legkeresettebb koreográfusa lett. A 80-as évek végén aztán énekesként is berobbant, és a Billboard top listáit is meghódította. 1988-as dala Straight Up igazi klasszikus, energikus, pörgős és teljesen időtálló. Ez jön most a Sláger FM-en.

Alapdől és a Straight Up. Köszönjük szépen a mai napi nagyon aktív 60 pluszos kisasszonytól. Már csak a top 3 van átra, de mielőtt itt ennek neki mennénk, hallgassuk csak meg, hogy kik voltak a legjobb 10-ben. Itt van például Lady Gaga és a The Dead Dance. Ray Dalton a 9. a Blood Rain-ben. Taylor Swift, Ophelia kedvessel.

Balaton, a negyedik nemrég hallottuk, Out of My Head. A bronzérmes pedig BBX-a és a Faithless New Religion.

0: és a Faithless New Religion a harmadik helyen, köszönjük szépen! Közben egy kis filmes bulvár, Emily Blunt a következő nagy filmszerepe. Egy olyan történet lesz, amely a mesterséges intelligencia veszélyeivel foglalkozik. Istenem, micsoda téma, hát ebben még senki nem foglalkozott. Még nem is volt mesterséges intelligencia, drága barátaim, amikor mondjuk Isaac Asimov már rég ezekről írt könyveket, és olvasgattuk ezeket. Na mindegy.
1: Erre varjál gombot.
0: Ez a film speciál azt vizsgálja, hogy mi történhet, hogyha az ember elveszti az irányítást az általa létrehozott technológia felett. Ilyenről sem hallottunk még, ez nagyon érdekes. Mintha Terminátor is valami. Hasonló lett volna. A színésznő szerint a téma aktuálisabb, mint valaha. Jó meglátás. A készítők nem egyszerű science fiction-t ígérnek, hanem egy olyan történetet, amely komoly etikai kérdéseket is felvet. Aj, de szeretem, mikor az amerikaiak etikai kérdéseket is felvettek. Csodálatos.
1: Ez igaz.
0: A produkció már a bejelentésével is nagy figyelmet kapott. Sokan az AI korszak egyik igazán nagyszabású hollywoodi filmjének tartják. Nyilván nem használtak AI-t a létrehozásában.
2: Nem.
0: Biztos, hogy nem. Fúj! Egyébként meg azt gondolom, hogy mindig keresünk magunknak valami új rémámot, miközben a műanyag szemét ugyanúgy megöl minket, mint ahogy megölt mondjuk pár évvel ezelőtt is, és azon túlléptünk. Azzal nincs baj.
3: Ne finnyáskodj nekem.
0: Picit műanyagos az óceán, de nem baj, mert az AI az a veszélyes. Oh, na, nézzel már körül mindenki otthon, jó?
2: Nagyon jól mondod.
0: Meg saját magában az igazi veszélyt ott találja. Meg a jó dolgokat is, mint például a Wonderful Life 25-öt, Hearst és a Purple Disco Machine a második.

0: és a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja a második helyen. Miközben hallgattuk, Jennifer Lopez és Marc Anthony gyereke új néven mutatkozott be a nyilvánosság előtt.
1: Ne.
0: Az eddig Emme néven ismert fiatal lány az iskolai eseményen már Oscar Muñiz néven szerepel. És a beszámolók szerint fiúként tekint magára Oscar.
1: Én akkor megyek.
0: Oscar talán tosztál, hogy így megváltoztál című gyerekkori kis rímség jutott eszembe. Teljesen idevág. Hát erre is kellett várni egy olyan 50 évet, mire értelmet nyert, de itt van. Tehát, hogy Emmából Oscar lett. A változás a ballagás kapcsán került reflektorfénybe. Jennifer Lopez nyilvánosan nem kommentálta a hírt, de többször hangsúlyozta, hogy mindenben támogatja gyermekeit. Emmát is és Oscart is. A történet világszerte nagy visszhangot váltott ki, sok rajongó szerint példaértékű, hogyan az énekesnő kezeli a helyzetet. Egyébként ebben speciál pont egyetértünk, mert tök mindegy, hogy a gyereket Oscarnak vagy Emmának tartja magát, a gyereket is szereted, és támogatod, és próbálsz neki boldog életet biztosítani, akár nőként, akár férfiként, akárhogy. Oké, és ha egy tubának képzeli magát, akkor is. Maximum felkeresel vele egy-két orvos, de a lényeg az, hogy próbálsz segíteni, mert a gyereket is szereted, ez ennyire egyszerű, és ezt szerintem illik tisztelni, meg tiszteletben tartani. Na, tiltakozásnak helye van esetleg?
1: Nem ugrik be.
0: Nyugyámas hallgat mindenki, na most akkor jót mondtam.
2: Szóval te ilyen okos gyerek vagy, mi?
0: Vagy mégsem. Köszönjük szépen, ennyi volt már az Open Wallis legelista, Samfeld és Rosaline Heart Like Mine-ja a negyedik helyről az érre tört, úgyhogy ezt most meghallgatjuk, én meg közben csobagolok. Szevasztok!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
4: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
6: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
7: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
8: Runner futár, az én hősöm.
7: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
9: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
10: Ordugulás, nátha, Lulimarin HA. Xilometazolin tartalmú orspré hialuronsavval és tengervízzel. Felnőtteknek és gyermekeknek is. Lulimarin HA. Ne szokjon hozzá az orduguláshoz. Vény nélkül kapható gyógyszer. Forgalmazza a Goodwill Pharma. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
12: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
11: A Sláger FM-et hallgatja.
3: Ha megkeresik online vagy telefonon,
11: kérjük, mondja el. Sláger FM.
7: Köszönjük!
3: A reklám után.

héten pénteken 16 órakor jön a friss slágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Valli slágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Támogatják a veszprémiek a Haszkóhó buszforduló korszerűsítését. Futszálcsarnokként születik újjá az egykori veszprémi sportuszoda. Díjazták a legjobb tesi tanárokat Veszprém vármegyében. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Támogatják a veszprémiek a Haszkóhó buszforduló korszerűsítését, ugyanakkor vitatják az energiatárolók tervezett helyét. Egy lakossági fórumon elhangzott, a fejlesztés részeként napelemes rendszer, új töltőinfrastruktúra és energiatárolók segítenék az elektromos buszok üzemeltetését. A beruházás átalakítaná a forgalmi rendet, korszerűsíteni az utasforgalmi létesítményeket és biztonságosabb közlekedést teremtene a buszfordulóban. A legtöbb kérdés az energiatárolók zajhatásával és a lakóépületek közelségével kapcsolatban merült fel. A tervezők szerint a rendszer megfelel majd a zajvédelmi előírásoknak, és a beruházás után helyszíni méréseket is végeznek. A szakértők hangsúlyozták, hogy a tervezett vanádium redox technológia nem gyúlékony, és akár 25 éves élettartamú lehet. Az önkormányzat szerint a projekt jelenleg a tervek szerint halad, ugyanakkor a végleges kiviteli megoldások még módosulhatnak a lakossági észrevételek figyelembevételével. Megvan a kivitelező, aki teremsportokra alkalmas csarnokká alakítja a Március 15-e utcai egykori sportuszodát, írja a Magyar Építők. Veszprém önkormányzata közel 955 millió forintos beruházással alakítja át a Március 15-e utcai egykori sportuszodát futszál munkacsarnokká. A kivitelezést a Vemészer Építő és Szerelőipari Kft., valamint a Diorit Partner Kft. Végezheti el, derült ki a közbeszerzési értesítőből. A projekt a Magyar Labdarúgó Szövetség országos futszálmunkacsarnok építési programjának részeként valósul meg, az MLS 100%-os támogatásával. A fejlesztés célja, hogy a korábbi úszoda helyén korszerű, a futszál és más teremsportágak igényeit kiszolgáló csarnok jöjjön létre. A projekt keretében egy 20x40 méteres, összesen 800 négyzetméteres futszálküzdőtér készül, amely teljes felületén speciális, erősített alátétrendszerű sportparkettát kap. A csarnokhoz 75 férőhelyes lelátó és 700 lux erősségű pályavilágítás is tartozik majd. Idén is lehet kérni a szünidei gyermekétkeztetést Veszprémben. Az önkormányzat a nyári szünidőben ebédet biztosít a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 5 hónapos kortól 18 éves korig. Az ingyenes ebéd június 22-e és augusztus 19-e között összesen 43 munkanapon vehető igénybe. Az étkezést a veszprémi SC Jendrasik Venes Technikumban biztosítják, hétköznapokon 11 óra 30 és 13 óra között, illetve szükség esetén elviteles ételhordóban is kiadják. Kigyulladt szerda délután egy gyárépület litéren. A Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője közölte, a 72-es főút melletti üzemben egy gépek tárolására használt, részben nyitott épületben keletkezett tűz, a szigetelés kapott lángra. A tüzet a Balatonfűzfői, a Pétfürdői és a Veszprémi tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották el. Személyi sérülésről nem adtak hírt. Átadták a KNTH Mozdulj az év kedvenc tesi tanára program Veszprém vármegyei díjait. A Magyar Diáksport Szövetség által szervezett szavazás célja, hogy elismerje azokat a pedagógusokat, akik megszerettetik a mozgást a fiatalokkal és példát mutatnak az egészséges életmódban. A vármegyében 60 testnevelőre közel 15 ezer szavazat érkezett. A díjazottak között a fiatal kategóriában Székely Kristóf, a kisiskolák mezőnyében Bíró Kálmán, még a nagyiskolák kategóriájában Beke Mónika bizonyult a legnépszerűbb.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Ivókutakkal készültek a fővárosi cégek és intézmények a kánikulára. Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A miniszter szerint azért csak később indulhat a munka, mert a lebontott épületek alapjai és törmelékei még a területen vannak. Vitézi Dávid korábban azt közölte, hogy a kormány döntése alapján elbontják a kordonokat és megkezdik az eddig elzárt városligeti területek parkosítását. Azt is jelezte, hogy további épületek nem épülnek a ligetben, viszont készítik a Hősök tere teljes megújítását és az autómentes Városliget tervezését is. A Hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 3-500 méterenként elérhető ivókút. Emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények. Az FKF locsoló járműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programot működtet, a Főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni június 20-ától több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta a gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Hétfőn is marad a nagy meleg, de ismét több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ezeket viharos széllökés is kísérheti. Az északias szél megélénkül néhol meg is erősödhet. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra.
4: A legnagyobb slágerek változatos

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Célegyenesbe érkezett a közbringa rendszer megújítása. Rengeteg embert igazoltattak Kelenföldön, 20-at elő is állítottak. Molnár Róbert köszönti Önöket. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Június 15-én hétfőn döntött a parlament arról, hogy elfogadja az alaptörvény módosítást. A javaslatot a teljes Tisza frakció és a Mi Hazánk képviselői is támogatták, a Fidesz viszont ellene szavazott. Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A rendőrök egy hét alatt 20 embert fogtak el vagy állítottak elő a kelenföldi pályaudvar környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. A rendőrök június 9-e és 17-e között 436 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 20 embert, közülük 10 körözöttet, 2 embert garázdaság, egyet lopás bűncselekménnyel követi. Egy másikat kábítószer birtoklásán érték. Az utóbbi férfinál a ruházatának átvizsgálása során közel 50.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
1: Az ismeretlen csapásokat és a ismételt tűzszüneti jog.
0: Sláger FM. Sláger FM.
1: Sok szerint az elmondásokat követően
0: a legnagyobb slágerek változatosan
1: Változatosan. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyaló küldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását. Hétfőn a több órás napsütés mellett újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként erős lesz a szél, zivatarok idején pedig viharos szökések is lehetnek. Délután 30-35 fok valószínű. My love, I take one look at you, you're taking me out.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Haladékot kapott a főváros a befizetésre, megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Délpesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben készüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ, jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Komács Bende Gúz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelezi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan színeken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Hétfőn is marad a nagy meleg, de ismét több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északias szél megélénkül néhol meg is erősödhet. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Haladékot kapott a főváros a befizetésre, megérkezett az év első nagy hőhulláma, illetve lépett a riasztás. Új főigazgató vezeti a Délpesti Centrum Kórházat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármely időpontban fizetésképtelenségbe sodorhatná Budapestet, közölte a főpolgármesteri hivatal a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló rendelet módosításáról. Mint írták, a fővárosi önkormányzat hivatalosan kérte a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását. A pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat. A mostani döntés szerint a kormány megértette, hogy egy újabb inkasszó bármikor fizetésképtelenségbe sodorhatja Budapestet, fogalmaztak. A főpolgármesteri hivatal közölte, a pénzügyi kötelezettség október 15-éig való elhalasztása teret és időt ad arra, hogy az ország augusztusra ígért pótköltségvetésének ismeretében megállapodás szülessen a fővárosi önkormányzat 2026-os finanszírozásáról. Megérkezett az év első nagy hőhulláma, életbe lépett a hőségriasztás, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Közleményük szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRD előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben készüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és saját egészségünkre is. A nagy melegben fontos a folyadékpótlás, mivel a hőségben a szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, lehetőleg vizet vagy cukormentes italokat válasszunk. Új főigazgató Szilágyi Őrs vezeti júliustól a Délpesti Centrum Kórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetet, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt közölte, változás lesz a Délpesti Centrum Kórház főigazgatói posztján és menedzsmentjében. Az új irányításnak nem csak személyi értelemben, hanem szemléletben is meg kell újítania az intézmény működését, írta a miniszter. Szilágyi Őrs eddig a Dunaújvárosi Szent Pantelon Kórház rendelőintézet irányítója volt. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ, jelentette be Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, és Komács Bende Gúz, a BKK szóvivője a Városligetben. Sós Zoltán hangsúlyozta, a vakáció kezdete azt jelezi a felnőtteknek, hogy fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan színeken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrség is vizsgálja azoknak a gyerekeknek az ügyét, akiket szülői felügyelet nélkül találtak egy újbudai játszótéren, számolt be róla az Infostart. A bejelentés szerint a 11. kerületben a Bartók Béla úton 4 gyerek volt egyedül a játszótéren, egyikük ránézésre alig 2 éves. A gyerekek a rendőröknek azt mondták, édesanyjuknak dolga akadt, ezért kérte őket, hogy maradjanak ott. A rendőrök felvették a kapcsolatot az anyával, majd a gyerekeket és játékaikat hazaszállították. Hétfőn is marad a nagy meleg, de ismét több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északias szél megélénkül néhol meg is erősödhet. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.
1: Sláger FM.

0: program ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a város majori szabadtéri színpadon június 25-én este 4:09-től mindörökké flamenco a nagy sikerrel való tekintettel ismét Magyarországon. Ez egy élőzenés tánc show Andalúziából, egyenesen Spanyolországból. A flamenco a spanyol kultúra ugyanis egyik legizgalmasabb és legkifejezőbb műfaja. Tavaly hatalmas sikert aratott az országban, mármint itt nálunk. A teltházas előadásokon a közönség együtt lélegzett a zenészekkel, a táncosokkal, miközben a színpadon megelevenedett Andalúzia szenvedélye, ritmusa és érzelmi ereje. Most 2026-ban a mindörökké flamenco újra elhozza ezt a felejthetetlen élményt élő zenével, énekesekkel és lenyűgöző táncosokkal. A program célja, hogy a nézőket elrepítse a napsütötte dél-spanyol tájakra, ahol a flamenco nem csak tánc és zene, hanem életérzés, történetmesélés és szintiszta érzelem. Aztán nem teketóriáznak sokat, mert másnap, vagyis június 28-án, vasárnap 19 órától jön a Lili Bárónő, méghozzá a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház budapesti vendégművésze, vagy vendégeskedése. Azt hiszem, ezt tájolásnak mondják itt a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A Lili Bárónő a magyar operettirodalom egyik legkedveltebb gyöngyszeme, romantikával, humorral és fülbemászó dallamokkal. A történet középpontjában a büszke arisztokrata hölgy Lili és a jóképű, de elszegényedett gróf illésházi szerelme áll. A gróf áruhában próbálja meghódítani a bárónő szívét. Na mondom a szereposztást: Lili Bárónő, Vajda Boróka, aztán itt lesz Koltai Nagy Balázs, Sipos Imre, Magyar Éva, Csapó Virág, Járai Máté, Szabó Dorottya, Farkas, Fazekas Géza és Hegedűs Zoltán. Tehát a kecskemétiek beveszik Budapestet, és a Városmajori Szabadtéri Színpadon remélhetőleg egy teltházas, hatalmas sikerű előadást adnak.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lócsoló autók járják a fővárost a nagy meleg miatt. Pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. Közokirat hamisítókat fogtak a rendőrök. Molnár Róbert vagyok. A budapesti közművek mintegy 20 mosó, locsoló járművel végzi a közterületek hűtését. A locsolás az aszfalt hőmérsékletét ideiglenesen 6-8 Celsius fokkal képes csökkenteni. A program egyúttal csökkenti a porterhelést és a pollen szennyezést is, írták. Kitértek arra, hogy a budapesti közlekedési központ bevezeti a hőkeret menetrendet, amely több pihenőidőt biztosít a járművezetőknek. A főpolgármesteri hivatal közölte, a fővárosi intézmények és közszolgáltatók nagyon széles körű védelmi protokollt alkalmaznak. Ezek között szerepelnek folyadékpótlási és táplálkozási intézkedések, hűtési és árnyékolási megoldások, munkaszervezési intézkedések, valamint a rászorulók és hajléktalan emberek védelme. A Vézer a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság. A Vézer 15 új útvonallal, 19 géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vág neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, írták a közleményben. Újra feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport a járat üzemeltetésére, központban, amely fennakadás esetén azonnal reagál. A szakemberek éjjel-nappal forró drúton vannak a központ, az ügyfélszolgálat, a földi kiszolgálók és a kommunikációs osztály munkatársaival. Június 20-ától több ütemben pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon. A fejlesztések célja a sebességkorlátozások csökkentése, a meghibásodások kockázatának mérséklése és a menetrendszerűség javítása. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, az idei nyári vágányzári munkálatokat két ütemben végzik. Az első ütem június 20-ától július 18-ig tart. Szombattól július 11-éig Ferencváros és Kőbánya-Kispest között, valamint Abony állomáson végeznek munkálatokat. Visszavonta a Pest vármegyei kormányhivatal a Normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét, közölte a Normafa Park. Ha a döntés változatlan formában fennmarad, megszűnhet Magyarország egyetlen rendszeresen működő téli szánkó és sífutó pályájának működése. Az engedély felülvizsgálatát a Védegylet kezdeményezte, nem először. A civil szervezet korábban már pert is nyert a Normafára tervezett hóágyús sípálya ügyében, amely környezetvédelmi hatásvizsgálat szükséges. Állapította meg. A mostani döntés a téli sportolási lehetőségek jövőjét érintheti a főváros egyik legnépszerűbb kiránduló helyén. A rendőrök több helyszínen csaptak le egy szervezett, hamis közokiratok előállítására szakosodott bűnbandára, közölte a Fehérvár megyei rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a nyomozók június 17-én egy budapesti társasház alaksorában kialakított műhelyt találtak, ahol a gyanú szerint nagy üzemben állítottak elő hamis közokiratokat. Olyan technikai eszközöket és alapanyagokat foglaltak le, amelyek alkalmasak lehettek volna többek között szakmai végzettséget igazoló és érettségi bizonyítványok, valamint egyéb hatósági okmányok előkészítésére, tették hozzá. Hétfőn is marad a nagy meleg, de ismét több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ezeket viharos széllökés is kísérheti. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

slágerek. Változatosan. Sláger FM. Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Városmajori Szabadtéri színpadon július 3-án pénteken este 19 órától érkezik a Loop színházi társulás és a Városmajori Szabadtéri színpad közös produkciója, az Emberek, helyek és dolgok, méghozzá bemutató. Az előadás egy fiatal színésznő életét mutatja be, amely váratlanul szétesik, amikor szembesül a saját függőségeivel. A rehabilitáció során azonban nem csak a szerektől kell elszakadnia, hanem attól a történettől is, amelyet önmagáról mesél. Mi az igazság? Ki mondja meg, mi a valóság? És vajon lehet-e új életet kezdeni, ha az ember már minden szerepet eljátszott? Nos, a világ sikerű darab egyszerre brutálisan őszinte és felszabadítóan humoros történet a függőségről, az identitás keresésről és arról, hogy milyen nehéz és milyen szükséges szembenézni önmagunkkal. Szerintem sokaknak fog tükörként szolgálni. Az előadás hossza 140 perc, egy szünettel. Emmát Lovas Rozi alakítja, az anyát Udvaros Dorottya. Molnár Ánon Márkot formálja meg, ez Namenák István Pólt, az apát. Aztán ott van Baksa Imre, Starenki Dóra, Brezovszki Dániel, Albert Zsófi, Formán Bálint és Szilvási Anna is. A díszlettervező Fekete Anna, a jelmeztervező Kaszás Nina, míg a zeneszerző Farkas Zazi, Virág és Fekete Giorgio. Azt gondolom, hogy nagyon, hát egy sztárparádéről van szó, egy szupergrupról. Kedves hallgatóink, a koreográfus Duda Éva, aki a Slágerkultban is gyakran megfordul, nem üdvözöljük őt. Egyébként a rendező pedig Horváth János Antal. Emberek, helyek és dolgok címmel tehát szívből ajánljuk. Július 3-án pénteken este 19 órától a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Loop színházi társulás közös produkcióját.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Ivókutakkal készültek a fővárosi cégek és intézmények a kánikulára. Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. A miniszter szerint azért csak később indulhat a munka, mert a lebontott épületek alapjai és törmelékei még a területen vannak. Vitézi Dávid korábban azt közölte, hogy a kormány döntése alapján elbontják a kordonokat és megkezdik az eddig elzárt városligeti területek parkosítását. Azt is jelezte, hogy további épületek nem épülnek a ligetben, viszont készítik a Hősök tere teljes megújítását és az autómentes Városliget tervezését is. A Hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 3-500 méterenként elérhető ivókút. Emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények. Az FKF locsoló járműveket indít, a főkert öntözési és árnyékolási programot működtet, a Főtáv pedig felkészíti a távhűtési rendszereket a nyári terhelésre. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni június 20-ától több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. A Ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázutóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben, és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Hétfőn is marad a nagy meleg, de ismét több felé több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ezeket viharos széllökés is kísérheti. Az északias szél megélénkül, néhol meg is erősödhet. Délutánra általában 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger.